Ha ma egyáltalán lehetünk bármiben is sikeresek, az abban lesz, ha csütörtököt kell mondanunk. Ma ez jó jön, kivételesen. Szeptember 24-én. Korán reggel 6-kor. De mondhatni a megszokott időben. Amikor? Hát ezúttal sem kívánhatunk mást. Ugyanazt, mint minden hétköznap, amikor a vekker megkezdi ketyegését. Ébredésük legyen könnyű. Kávéjuk forró. Főnökük jókedvű. Fizetésük hatalmas. Hétköznapjuk tartalmas. Jó reggelt!

Rimini Project és Forever, azaz örökre, 6 óra után járunk 10 perccel. Van egy idézet, nem valószínű, a mai naphoz kötődik, akár a mai nap mottoja is lehet, aktuálisabb, mint valaha, pedig az, aki mondta,

hát az 129 évvel ezelőtt született. Amúgy igen, és én nem vagyok benne biztos, hogy a neve egyáltalán mond valamit. Tehát még mielőtt jönnének az infok, időjárás, meg hőértékek, jöjjön az idézet, ami így szól: én nem visszaforduló vagyok a nép felé, hanem maga a nép vagyok. Egy a milliók közül, aki hírt ad névtelen becsapott és megtagadott milliókról. Sinka István 1897-ben született ezen a napon, és mégis a neve fennmaradt, nyilván nem annyira ismert, mint más költőké, és mégis az az idézete annyira őszinte és annyira hiteles. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy nem a nép fele fordulok, nem, én onnan jövök. Na, hát ebben azért lehet kételkedni. Viszont az ő esetében ez tényleg így volt, hiszen ő úgy lett költő, hogy az élet előbb juhásznak tanította. A népi írók egyik sajátos alakjaként tartják számon, úgy mondják, a fekete bojtár, és nem valamiféle kívülről jövő értelmiségi írt a pásztorokról és a szegény parasztságról, ő maga is ebből a világból jött, Nagy Szalontán született szegény paraszt családban, korán árvaságra jutott, és mindössze 4 elemit végezhetett. Gyerekként pedig juhászbojtár lett. Innen került az irodalomba. Tehát nem azt mondja, hogy én a nép nevében beszélek, hanem ennél radikálisabbat. Én magam is abból a társadalmi rétegből jövök, amelyről beszélek. És hát a költészetében nagyon erősen jelen van a szegénység, a kiszolgáltatottság, a paraszti és pásztori világ, az árvaság, a társadalmi igazságtalanság, a népi hiedelem világ, a biblikus hang, valamint a balladai gyakran nyers és archaikus megszólalása. Olyan kortársak ismerték el munkásságát, mint Móricz Zsigmond, Veres Péter, vagy Németh László, sőt, Veres Péter népi klasszikusnak nevezte. Úgyhogy nem feltétlenül kell minimum 2 egyetemről diplomád legyen, hogy értelmiséginek tartsad magad. 4 osztálya volt Sinka Istvánnak. Nem volt iskolázott. És mégis. Na, hát van ez így. Kíváncsi lennék, itt udvarhelyen mit szólnának hozzá, hogy mi, 4 osztálya van, mit keres itt közöttünk értelmiségiek. Van egy ilyen hozzáállás, hogy van ez az elitista hozzáállás, tisztelet a kivételnek, de elég gyakran látom, hogy mi mások vagyunk, hogy lekezelő, fentről néző. Van Magyarországnak most már miniszterelnöke is ilyen. Ez van. Ilyen életet élünk, ilyen éveket élünk. The Living Years, Mike and the Mechanics, 6:13 van. Jó reggelt!

Ed Sheeran, Zafir, azaz Sapphire. 6 óra 22 perc van, nézzük a hőértékeket, vannak mínuszok, nem itt nálunk, fenn a hegyekben, például a Fogarasi javasokban, a Böljácsúcs, a Böljátónál, ott mínusz 2-t mutat a hőmérő, a Bucsecsben, a Zomócsúcs környékén pedig mínusz 5 Celsius fokot. Mi itt Hargita megyében kivétel nélkül pozitívak vagyunk. Oké, van, aki közel áll a fagyponthoz, mi azért úgy tartjuk a tisztas távolságot. Gyergyó alfalu 2 Celsius fok, a Bucsintetőn 3 Celsius fokot mérnek. Maroshévízen és amúgy Csíkszeredában is 4-4 Celsius fokot mutat a hőmérő, mi pedig úgy kiemelkedünk az egészből, lenézzük a többieket, hőmérsékleti szempontból mindenképpen 6 Celsius fokot mutat a hőmérő itt Székelyudvarhelyen. De ha minden igaz, visszatérőben van a nyár. És ez komoly. Azt nem tudni, hogy a reggeleket és az estéket is velünk tölti, de hogy napközben itt lesz, azt érezni fogjuk. Majd lecsekkolom, hogy körülbelül mikor számíthatunk erre. De úgy tűnik, hogy szeptember vége, október eleje Európában, például Franciaország, Németország, Portugália, ott akár 40. Igen, jól mondom, akár 40 Celsius fok is lehet. Itt nálunk, Közép-Kelet-Európa, Balkán, stb. Hát 30 lehet, hogy itt is összejön. Na, majd meglátjuk mikor. Mondhatjuk akkor, hogy van valami a levegőben. A szerelem például, az ott van. Legalábbis, amik ez a dal szól. John Paul Young, klasszikus a 70-es évekből, amit az ezredforduló tájékán dolgoztak át. Love is in the air. Filmekben elég gyakran felcsendül.

Kocsis Tibor, hello Budapest! Na hát a testvérvárosom már ott még csak 6:30. Mi nálunk azonban már 6:30 is elmúlt néhány másodperccel, de ugyanarra napra ébredtünk, szeptember 24-ére csütörtökre. Meteorológiai szempontból is, hát... Szüleimtől tanultam annó, hogy amilyen az idő ott, mármint Magyarországon 2 nap múlva olyan lesz nálunk. Vannak kivételek, de ez többnyire tényleg így van. Amilyen ott az idő, 1-2 nap és nálunk is olyan lesz. Ami pedig a következő jó néhány napot illeti, lehetne akár mondani azt, hogy szép őszünk lesz. Nyugodt, stabil. Nem túl nagy kilengésekkel, sok napsütéssel viszont. Jó, oké, még van néhány nap, amíg elindul az a stabil periódus, mert a mai napra csak 15 Celsius fokot prognosztizálnak, de holnapra és szombatra már 18-at. És akkor beindul egy akár 2 hetesnek is mondható, ilyen csendesebb periódus, amikor a reggeli minimumok stabilan 4 és 6 Celsius fok között alakulnak, ennél több, ennél kevesebb nem nagyon lesz, és napközben is 19-20 Celsius fok, így napokon át. Sok napsütéssel, kevés felhővel. Jó, talán szeptember utolsó napjaiban, október első napjaiban még azért akad némi felhő, aztán úgy október 2-ától arrafele szinte nem is fogunk látni felhőt. Csapadékból lesz talán kevesebb, mint amennyi kellene. Na igen, abból talán elviselhetnénk többet is, vagy legalábbis lennének olyanok, akik azt mondják, hogy hát ebből azért jöhetne picivel több is, mint ami a prognózisban szerepel, de valószínűleg van ebben igazság. Tehát kánikulára nem kell számítani, de ez a 19-20 Celsius fok, csak úgy nézem, hogy szeptember 27, október 7-e, úgy stabilan minden napra ennyi jön össze. De igen, a vénasszonyok nyara. Jó néz ki. Na de addig is ébredjünk még a mai napra, a szeptember 24-ére. Felvezető napra, tehát a vénasszonyok nyarát próbálja felvezetni ez a mai nap, talán a holnap is, aztán majd jönnek. Wake Me Up, Aloy Black és Avicii dalát halljuk, 6:33 van. Jó reggelt!

Magasi Brothers Company, köszönök mindent, 6 óra 44 perc van, szeptember 24-e csütörtök, túl vagyunk az őszi napi egyenlőségen. Mától, ugye március 22-ig a nappalok már rövidebbek lesznek, mint az éjszakák. 2026-ból 267 nap a maival együtt van mögöttünk, előttünk már csak 98, és akkor ismét boldog új évet kívánhatunk egy olyan évre, amely annyira boldog nem lesz, mint az idei, de boldogabb lesz, mint az azt követő, hogy szokták ezt mondani. És a mai napon Gellért és Mercedes nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és van egy születésnaposunk is, 55 évet tölt a mai napon Marty Cintron, a No Mercy együttes énekes gitárosa. Isten éltesse őt, és hát nyilván mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek.

Minden rendben lesz, it will be alright. 8 perc választ el 7 órától. Ha minden igaz, akkor két dal fér még a Vekker első órájába. 7 órakor jöhetnek a hírek. Egyelőre pedig folytatjuk Rick Astley-vel, a 80-as évek egyik slágere, amit egy kicsit még digitálisan át is dolgoztak. Ugyanaz a dal, csak jobban szól. Dögösebben, tökösebben, nem is tudom, ez döntse mindenki saját magának. Rick Astley, Together Forever. Jó reggelt!

0: Megosztó az előrehozott választás kérdése. Megszűnik a híthasználati díj. Kupameccset játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Megosztja a romániaiakat az előrehozott választás kérdése. 47-47% véli úgy, hogy szükség lenne rá, a másik fele viszont ellenzi ezt. A KURSZ felmérésének tegnap ismertetett eredményeiből az derül ki, hogy az előrehozott parlamenti választások kérdése egyenlő arányban osztja meg a közvéleményt. A válaszadók 79%-a gondolja úgy, hogy az ország rossz irányba halad, és csupán 15% tartja jónak Románia jelenlegi irányát. Ha a jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a választópolgárok 34%-a az AUR-ra szavazna, a PSD a szavazatok 25%-át, a liberálisok, a voksok 18%-át szereznék meg, az USZIRÉ-re 8%, az RMDS-re 5% szavazna. Októbertől megszűnik a híthasználati díja Fetest Csernavoda és a Gyurgyen Vádu Oi átkelőnél, valamint a Gyurgyu Ruse hídon, jelentette be Horáció Koszmá közlekedési államtitkár. A személygépkocsik és autóbuszok számára továbbra is kötelező marad az úthasználati matrica, amelynek díja a jármű kibocsátási osztályát is figyelembe veszi, a nehéz tehergépjárműveknél pedig bevezetik a megtett távolság és a műszaki jellemzők alapján számolt toll-ró rendszert. A hitpénz megszüntetésével megszűnik az a gyakorlat, hogy az autósok az úthasználati matrica mellett minden egyes hídátkelésért külön díjat fizettek. Napellenpark épülhet a Marosvásárhelyi repülőtéren, a beruházás révén a légikikötő saját maga termelhetné meg felhasznált villamos energiájának egy részét. A csaknem 13,8 millió lejes projekt részeként energiatároló rendszer is létesülne, a beruházásról a Maros megyei tanács mai ülésén tárgyalnak. A projekt mintegy 8,3 millió lejes uniós támogatást kaphat a modernizációs alapból, a fennmaradó összeget a repülőtér működtetője biztosítaná. A beruházástól azt várják, hogy hosszabb távon csökkenti a repülőtér energiaköltségeit és környezeti terhelését. Kupameccset játszik ma a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely a szintén A-osztályos Concordia Kiázsnával csap össze. A találkozót ma 14 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban. A továbbjutás ezen az egymérkőzésen dől el, a párharc győztese a következő körben az Ilahi Dinamik együttesével találkozik. Megkezdődik a labdarúgó nemzetek ligája, mától a válogatottak összesen 4 fordulót játszanak le a különböző divíziókban. Az A-ligában a 2-es csoportban ma este 3:40-től Hollandia Németországgal találkozik Amsterdamban, ugyanebben az időpontban Szerbia Görögországot fogadja, a 4. csoportban Portugália Wales és Norvégia Dánia mérkőzések lesznek. A B-liga 3. csoportjában Ausztria Izrael és Koszovó Írország mérkőzéseket rendeznek. A D-liga 1-es csoportjában Andorra Málta és Liechtenstein Litvánia összecsapások lesznek, Magyarország pénteken este Ukrajnát fogadja, Románia ugyanaznap Svédországban lép pályára. Tovább tart a változékony időjárás térségünkben, a meteorológusok szerint ma enyhe széljárásra, helyenként csapadékra számíthatunk, a hőmérsékleti értékek reggel 7 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: te llama.
1: Buena suerte, sok szerencsét, 7 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Immár a csillagászati ősz is elkezdődött, rövidebb nappalok, hosszabb éjszakák, és az utolsó szeptemberi csütörtök. A legközelebb, amikor csütörtököt fogunk mondani,
2: az már október lesz.
1: És az már, ha a kalendáriumot nézzük, a második őszi hónap. Hová lett az első? Hát még tart. Ráadásul, ha minden igaz, akkor ha a vénasszonyok nyara is kegyes lesz hozzánk,
2: úgy legyen.
1: Úgy ébredjünk minden hétköznap, amikor a Wecker megkezdi a ketyegést.
2: Jó reggelt!

0: like music. Sztárreklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezet.

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a bio banán kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a hazai burgonya sütéshez vagy püréhez 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Where the money's gone, énekel Cher. Hát azt a kérdést havonta legalább egyszer feltesszük, hogy néhány nappal fizetés után. Hogy hova tűnt a pénz? Where the money's gone? 7 óra után járunk 19 perccel, szeptember utolsó hetébe léptünk, és az utolsó szeptemberi hétvége következik, az egyben azt is jelenti Tudvarhelyen, hogy ismét lesz portéka. Csak hogy ugye ugyanezen a hétvégén rendezik meg az Ipse tömegfutást, úgyhogy a kettő, hogy ne akadályozza egymást, így a portékát mondhatom úgyis, hogy visszaviszik egy kicsit a Márton-Áron tére, tehát nem a Kossuthban lesz. Na nézd, zavarta volna? Csak kérdezem, mert járdán vannak a standok, az úton szaladnak a futók. De lehet, nem tudom. Na mindegy, jó, a patkóban is. Tehát a portékát ezen a hétvégén, vagyis szeptember 26-án, holnap után, szombaton, reggel 9 és délután 4 óra között. A patkóban kell keresni. Rudy & Co, Mama Radio, 10 perc választ el 7:30-tól. Hamarosan jön a lapszemle.

0: Kelly Family és a Fell in Love with an Alien a DJ Dark és Mentol által feldolgozva. Már 4 évvel ezelőtt volt ez a remix kiadva. 7:30 jöhet a lapszemle, a Hargita népe mai lapszámából 3 cikket emelünk ki. Mi a helyzet a pityókával? Mármint a terméssel. Nos, megvan a helyzetkép a földekről, jó termés nyomott árak, ezzel a címmel írnak arról, hogy a kedvező időjárásnak köszönhetően Hargita megyében az idei burgonya termés mennyiségi mutatói kedvezőbben alakultak, mint tavaly, és a termés minősége is jó. A gazdák örömét azonban beárnyékolja az alacsony felvásárlási ár, így hiába a bővebb termés, a magas termelési költségek miatt veszteséggel számolhatnak, vagy legfeljebb 0 szaldósok lehetnek. Úgy tűnik, a pityókával soha nem tudunk jól kijönni. Ha túl sok, akkor ugye nyilván a fogyasztóknak jó, mert olcsóban veszik, a termesztőknek viszont nem, mert keveset kapnak vissza a munkájukból. Nyilván, hogy magasabb a pityóka ára, hogyha kevesebb termet belőle, akkor viszont az a baj, hogy túl kevés a pityóka is túl drága lesz. Mikor jó? Melyik a jobb? Nem tudom. Nézzük, mi van még. Gyergyóban elkezdik a fűtést, úgy tűnik, igen. Teljesültek a feltételek ahhoz, hogy elindítsák a távhőszolgáltatást Gyergyó-Szentmiklóson. Napokon belül mind a 3800 fogyasztónál felmelegednek a fűtőtestek. Hogy milyen feltételek teljesültek? Nos, egymás követő 3 éjszaka is 10 Celsius fok alatt volt a hőmérséklet, ez pedig a szabályok szerint elegendő oka ahhoz, hogy elindítsák a távhőszolgáltatást. Keresünk még egyet. Mi az, ami a legjobban fáj nekünk? Hát amikor tankolunk. Már pedig tankolni kell, hogyha autóval akarunk menni valahova, és van, ahova csak autóval lehet menni. Szerdára több Hargita megyei benzinkúton is elérte a 10 lejes literenkénti árat a standard 95-ös benzin. Az üzemanyag árak folyamatos emelkedése újabb történelmi csúcsot döntött az országban. A prémium kategóriás benzinért egyes kutakon már csaknem 11 lejt kell fizetniük az autósoknak. A gázolaj esetenként még ennél is többe kerül. A normál dízel litere átlagosan 10 lej 50 baniba kerül, míg a prémium gázolaj ára 11 lej 80 bani szintet közelíti. Ez nem jó, azt tudjuk, hogyha drágul az üzemanyag, akkor minden más drágul, csak idő kérdése. És ha igaz, az a statisztikai adat, amit láttam, és mit ne lenne igaz, mert úgy tudom, hogy a Eurostat adta ki, hogy európai szinten, vagy legalábbis unió szinten, csak a spanyoloknál drágult jobban az üzemanyag, mint mondjuk nálunk. Igen, nyilván, ha megnézzük, hogy egy spanyolországi átlagfizetésből hány liter benzint tudnak venni, és mennyit a romániaiból? Hát, na akkor elkezdhetünk sírni, vagy nevetni.
1: Az időt megfordítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni.

Ex-Feling Rosso, ragyog a nap, akár csak te. 7 óra 40 perc. Tegnap fociztak a fiúk, a hétvégén megint fociznak. A harmadosztályra gondolok, volt hétközi forduló, lesz hétvégé is természetesen. Ismét te győztél. Énekli a Bee Gees, You Win Again.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Latin ritmusok, ez a dal címe is, hogy a ritmo most, amikor 8 perc választ el 8 órától, és lassacskán zárjuk a Wecker második óráját is, 8-kor jönnek a hírek, addig őrizzük meg önuralmunkat, jól jön egy kis önkontroll, vagyis self-control, Laura Branigan.

0: Megosztó az előrehozott választás kérdése. Megszűnik a híthasználati díj. Kupameccset játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Megosztja a romániaiakat az előrehozott választás kérdése. 47-47% véli úgy, hogy szükség lenne rá, a másik fele viszont ellenzi ezt. A KURSZ felmérésének tegnap ismertetett eredményeiből az derül ki, hogy az előrehozott parlamenti választások kérdése egyenlő arányban osztja meg a közvéleményt. A válaszadók 79%-a gondolja úgy, hogy az ország rossz irányba halad, és csupán 15% tartja jónak Románia jelenlegi irányát. Ha a jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a választópolgárok 34%-a az AUR-ra szavazna, a PSD a szavazatok 25%-át, a liberálisok, a voksok 18%-át szereznék meg, az USZR-re 8%, az RMDS-re 5% szavazna. Októbertől megszűnik a híthasználati díj a Fetest Csernavoda és a Gyugyen Vádu Oi átkelőnél, valamint a Gyugyu Ruse hídon, jelentette be Horácio Kozma közlekedési államtitkár. A személygépkocsik és autóbuszok számára továbbra is kötelező marad az úthasználati matrica, amelynek díja a jármű kibocsátási osztályát is figyelembe veszi, a nehéz tehergépjárműveknél pedig bevezetik a megtett távolság és a műszaki jellemzők alapján számolt toll-roll rendszert. A hitpénz megszüntetésével megszűnik az a gyakorlat, hogy az autósok az úthasználati matrica mellett minden egyes hídátkelésért külön díjat fizettek. Napellenpark épülhet a Marosvásárhelyi repülőtéren, a beruházás révén a légikikötő saját maga termelhetné meg felhasznált villamos energiájának egy részét. A csaknem 13,8 millió lejes projekt részeként energiatároló rendszer is létesülne, a beruházásról a Maros megyei tanács mai ülésén tárgyalnak. A projekt mintegy 8,3 millió lejes uniós támogatást kaphat a modernizációs alapból, a fennmaradó összeget a repülőtér működtetője biztosítaná. A beruházástól azt várják, hogy hosszabb távon csökkenti a repülőtér energiaköltségeit és környezeti terhelését. Kupameccset játszik ma a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely a szintén A-osztályos Concordia Kiázsnával csap össze. A találkozót ma 14 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban. A továbbjutás ezen az egymérkőzésen dől el, a párharc győztese a következő körben az Ilahi Dinamik együttesével találkozik. Megkezdődik a labdarúgó nemzetek ligája, mától a válogatottak összesen 4 fordulót játszanak le a különböző divíziókban. Az A-ligában a 2-es csoportban ma este 3:40-től Hollandia Németországgal találkozik Amszterdamban, ugyanebben az időpontban Szerbia Görögországot fogadja, a 4. csoportban Portugália Wales és Norvégia Dánia mérkőzések lesznek. A B-liga 3. csoportjában Ausztria Izrael és Koszovó Írország mérkőzéseket rendeznek. A D-liga 1-es csoportjában Andorra Málta és Liechtenstein Litvánia összecsapások lesznek, Magyarország pénteken este Ukrajnát fogadja, Románia ugyanaznap Svédországban lép pályára. Tovább tart a változékony időjárás térségünkben, a meteorológusok szerint ma enyhe széljárásra, helyenként csapadékra számíthatunk, a hőmérsékleti értékek reggel 7 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Tina Turner dala, Kygo által feldolgozva. 8 perccel járunk 8 óra után a Wecker harmadik órájában. Románia elnöke tegnap New Yorkban volt, felszólalt és rólunk beszélt, na meg arról a forgatókönyvről, ami nem tudom, hogy mennyire valószínű, de nem lehetetlen, nem kizárt. Itt gondolok az előrehozott választásokra. Ezzel kapcsolatosan Nikus Ordán azt mondta, az előrehozott választások 4-5-6 hónapnyi utcai plakátot, tévéreklámot és pártok közötti csatározást jelentene, a román állampolgárok pedig semmiképpen sem ezt akarják. A pártoknak azt kell tenniük, amit a szavazóik elvárnak tőlük, nyilatkozta Nikus Ordán államfő az Archer Press hírügynökségnek adott interjújában tegnap New Yorkban. Na hát remélem, hogy a pártok is hallották ezt. Tegyék azt, amit elvárunk tőlük. Mikor tettek ilyet utoljára? Ez lenne a másik kérdés. Hát reméljük elbírjuk a súlyt.

0: lej 49 baniért a Lidl Plus-szal, a piros sajtra 100 gramonként 2 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a puffinát tradicionális mintás konyhai papírtőlőre 9 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
2: Marás, esztergálás, köszörülés, fém.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

Justin Wellington, Aiko Aiko, 8 óra után járunk 22 perccel. 26 évvel ezelőtt 2000-ben, szeptember 24-én készítették el az utolsó Polski Fiatot. Emlékszik-e meg valaki a Polski Fiatra? Hát hogyha valaki a 80-as évek második felében lement a Fekete-tenger partjára, na ott sokat látott belőlük, lengyel rendszámúak voltak, jöttek seftelni ide. Szabályszerűen bolha piacot nyitottak, mindent adtak el, hoztak egy csomó mindent. Amúgy ilyen hasznos kütyüket olcsón meg lehetett, banikért meg lehetett venni tőlük. Ők jól jártak, mi jól jártunk, hát nagyon sokan jöttek Polski Fiattal. Hát, érdekes, hogy a Trabantból azért még láttunk az utakon, és ha például találkozót rendeznek, akkor elég sok volt két üteműt láthatunk. A Polski Fiatok úgy eltűntek, mintha nem is lettek volna. Szimpatikus kiskocsi volt. Jó, oké, egy meglehetősen szűk utas térrel rendelkezett. De jó, ettől függetlenül szimpatikusnak tűnt az autó. Kinek van még Polski Fiatja? Real Love, Jess Glynne és Clear Bandit dalát halljuk. 8:23 perc van.

Pál Dénes, jöjj vissza nyár! Nagyon örülnék neki, nem kéne még majdnem egy évet várni a következőre. És ha minden igaz, vissza is tér. Igaz, hogy egy kicsit olyan vénasszonyos lesz, de visszatér. Bár erről lehet, hogy másképp vélekednek a franciák, a portugálok, a spanyolok, ahol, ha minden igaz, szeptember vége és október eleje kánikulát hoz vissza. Tegnap olvastam, hogy akár 38-40 Celsius fok is lehet a három említett országban, az Ibériai félszigeten mindenképpen, és abból mi is kapunk egy enyhébb változatot, tehát fázni egyelőre nem fogunk, mondjuk kivéve, ha nem Csíkszeredában vagy Gyergyószentmiklóson lakunk, éppen a mai lapszemlében derült ki, hogy Gyergyószentmiklóson már teljesültek a feltételek ahhoz, hogy beindítsák a távhőszolgáltatást. Mi még kivárunk egy picit, ha lehetséges. Stromae, Papa Ute, 8:30 van. Jó reggelt!

2025 egyik felújított slágere, illetve annak TikTok verziója, mert hogy most már ilyen is létezik, ott terjedt el, ott lett népszerű, ott hallotta, látta a videoklipet mindenki. 8:35 perc van, csütörtököt mondunk, szeptember 24-ét írunk, köztérnapokra készülünk, két fellépővel legalább, lesz a több is, de kettő kiemelkedőbb, a Mango Rise és Tamás Gábor, pénteken, illetve szombaton. Tamás Gáborral még a mai Vekkerben, ha minden jól megy, akkor 10:45 tájékán zoomos kapcsolatban leszünk, Budapesten van úgy jelen pillanatban, és elbeszélgetünk vele, hogy akkor most ismét jön haza. Csak hogy mit jelent például neki haza? Kolozsvár? Budapest? Svédország? Vagy Székelyudvarhely? Na hát erről is még sok minden másról beszélhetünk vele. És közben folytatjuk egy újabb nappal a Paradicsomban. Phil Collins dala, Jamtronic előadásában. Another Day in Paradise.

0: like music.
1: Sztár reklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Pizza?
4: Ham!
3: Burger?
4: Ham!
3: Napi menü?
4: Ham!
3: Girosz?
4: Ham!
3: Éhes vagy?
4: Ham!

Na még egyszer utoljára, One Last Time, Wise és Rehab dalát hallhattuk most, amikor 10 perc választ el 9 órától. A hírekben mindenképpen foglalkozunk majd ezzel, de talán akár előre is megtudhatjuk, ha csak valaki nem figyelt tegnap, amikor a harmadosztályos Hargita megyei csapatok, mind az SFC, mind a VSK Gyergyó hétközi fordulóban vett részt, ráadásul mindkét csapat nyert. És mindkét csapat a bajnoki idényben, ebben a bajnoki idényben a második győzelmét szerezte meg. A különbség a két csapat között, mármint Udvarhely és Gyergyó között, hogy az SFC-nek a két győzelem mellett van még három döntetlenje, a gyergyóiaknak meg nincs. Sokat nem tudnak pihenni a fiúk, hiszen a hétvégén folytatódik a labdarúgó harmadosztály a hatodik fordulóval. Igaz, ezúttal idegenben játszanak a fiúk. Sok sikert!

0: Megosztó az előrehozott választás kérdése. Megszűnik a híthasználati díj. Kupameccset játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Megosztja a romániaiakat az előrehozott választás kérdése. 47-47% véli úgy, hogy szükség lenne rá, a másik fele viszont ellenzi ezt. A Kursz felmérésének tegnap ismertetett eredményeiből az derül ki, hogy az előrehozott parlamenti választások kérdése egyenlő arányban osztja meg a közvéleményt. A válaszadók 79%-a gondolja úgy, hogy az ország rossz irányba halad, és csupán 15% tartja jónak Románia jelenlegi irányát. Ha a jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a választópolgárok 34%-a az AUR-ra szavazna, a PSD a szavazatok 25%-át, a liberálisok, a voksok 18%-át szereznék meg, az USZR-re 8%, az RMDS-re 5% szavazna. Októbertől megszűnik a híthasználati díj a Fetest Csernavoda és a Gyurgyen Vádu Oi átkelőnél, valamint a Gyurgyu Ruse hídon, jelentette be Horáció Kozma közlekedési államtitkár. A személygépkocsik és autóbuszok számára továbbra is kötelező marad az úthasználati matrica, amelynek díja a jármű kibocsátási osztályát is figyelembe veszi, a nehéz tehergépjárműveknél pedig bevezetik a megtett távolság és a műszaki jellemzők alapján számolt toll-ró rendszert. A hitpénz megszüntetésével megszűnik az a gyakorlat, hogy az autósok az úthasználati matrica mellett minden egyes hídátkelésért külön díjat fizettek. Napellenpark épülhet a Marosvásárhelyi repülőtéren, a beruházás révén a légikikötő saját maga termelhetné meg felhasznált villamos energiájának egy részét. A csaknem 13,8 millió lejes projekt részeként energiatároló rendszer is létesülne, a beruházásról a Maros megyei tanács mai ülésén tárgyalnak. A projekt mintegy 8,3 millió lejes uniós támogatást kaphat a modernizációs alapból, a fennmaradó összeget a repülőtér működtetője biztosítaná. A beruházástól azt várják, hogy hosszabb távon csökkenti a repülőtér energiaköltségeit és környezeti terhelését. Kupameccset játszik ma a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely a szintén A-osztályos Concordia Kiázsnával csap össze. A találkozót ma 14 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban. A továbbjutás ezen az egy mérkőzésen dől el, a párharc győztese a következő körben az Ilahi Dinamik együttesével találkozik. Megkezdődik a labdarúgó nemzetek ligája, mától a válogatottak összesen 4 fordulót játszanak le a különböző divíziókban. Az A-ligában a 2-es csoportban ma este 3:40-től Hollandia Németországgal találkozik Amsterdamban, ugyanebben az időpontban Szerbia Görögországot fogadja, a 4. csoportban Portugália Wales és Norvégia Dánia mérkőzések lesznek. A B-liga 3. csoportjában Ausztria Izrael és Koszovó Írország mérkőzéseket rendeznek. A D-liga 1-es csoportjában Andorra Málta és Liechtenstein Litvánia összecsapások lesznek, Magyarország pénteken este Ukrajnát fogadja, Románia ugyanaznap Svédországban lép pályára. Tovább tart a változékony időjárás térségünkben, a meteorológusok szerint ma enyhe széljárásra, helyenként csapadékra számíthatunk, a hőmérsékleti értékek reggel 7 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrova támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Dél-koreai állampolgár most erre a hétvégére. Ott ugyanis a mai nappal kezdődően már be is indult a 4 napos hétvége, ugyanis szeptember 24 és 27-e között csütörtöktől vasárnapig Dél-Koreában az Arató ünnepet tartják, amely amúgy hivatalos munkaszüneti napot jelent számukra, 4 napos hétvégéjük lesz. Nekünk egy picit többet kell várni a 4 napos hétvégére, ha minden igaz, november végén, tehát 2 hónap múlva ilyenben részesülünk, hiszen ugye november 30-a és december 1-e ezek hivatalos munkaszüneti napok, és idén ez a 2 nap hétfőre, illetve kedre esik, összeadva tehát a korábbi, az ezt megelőző szombat-vasárnappal, akkor lesz egy olyan szombat-vasárnap hétfő-kedd. Karácsonynál ott viszont elveszítünk egy napot. Ugye elvileg 24-e az munkaszüneti nap, 25 és 26, tehát 24-e nem munkaszüneti nap, hanem 25-e és 26-a, csak hogy utóbbi szombatra esik. És ugyanúgy lesz a szilveszterrel is, csütörtökön még dolgozunk, pénteken január 1-e az munkaszüneti nap, csak akkor még kapunk egy szombatot és egy vasárnapot. Na, hát volt ennél jobb is, de volt ennél rosszabb is. Már ami az ünnepnapok kalendárium elhelyezkedését illeti. Úgyhogy akkor irány Dél-Korea. Ott mától vasárnap estig, vagy hétfő reggelig, ha úgy tetszik, nem dolgoznak. Arató ünnepet tartanak. Onnan jön ez a dal is. Oscar-díjas ráadásul. Golden.

0: Székelyhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a csont és bőr nélküli felső csirke combra 100 gramonként 2 lej 49 banért a Lidl Plusszal, a piros sajtra 100 gramonként 2 lej 99 banért a Lidl Plusszal, és a puffinát tradicionális mintás konyhai papírtőlőre 9 lej 99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Egy régi Lokomotív GT dal, Lotfi Begi és Geszti Péter feldolgozásában. Hát ez a Geszti, a szöveggyártó kisiparos, ahogy szokták őt mondani. Bármihez hozzányúlsz, aranyjá változott. Még úgy is, hogy esetleg nem mindenkinek tetszett, hogy megszentségtelenített egy Lokomotív GT dalt. Nem lett rossz a végeredmény, legyünk őszinték. Ismét táncolunk Pitbull-val és Jennifer Lopez-zel. Dance Again, 9 óra 37 perc van.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Bethlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

All by myself, Zigala és Ellie Goulding dalát hallhattuk. 9 óra 48 perc van, 10-kor jönnek a legfrissebb hírek, és ha minden jól megy, 4:11-kor Tamás Gáborral zoomozunk egyet. Ugye ő a köztérnapok egyik fellépője.

0: Javítják a jelzőlámpákat, megváltozik a hulladékszállítás, győzött a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb drón hatolt be Románia légterébe ma reggel, ezúttal Botosán megye északi részén. A drón miatt reggel 6 óra 26 perckor Roalert riasztást adtak ki Botosán és Szucsában megye a lakosságának, miközben a román légierő két F-16-os vadászgépe is felszállt a Borcsá légibázisról. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a drón mintegy 4 percig tartózkodott a román légtérben, majd a Szucsává megyei Szolká település közelében lezuhant. Áldozatok és anyagi károk nem voltak. Elkezdődik az új szemetes kukák kiosztása és a szerződések megkötése Székelyudvarhely kertvárosi részein. Szeptember 28-a és október 3-a között naponta 10 és 18 óra között a Termés utcai parkolóban, a 2. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatti inkubátorház parkolójában, valamint az Orbán Balázs utca 100 szám alatti szépkorúak házában várják a kertes házas övezetek lakóit. A szerződéskötéshez személyi igazolvány szükséges. A Városháza tájékoztatása szerint decembertől változik a hulladékszállítás, a szolgáltató pedig előzetesen értesíti a lakókat arról, mikortól gyűjti a háztartási hulladékot az új edényekből. Addig a jelenlegi szemetes ládák továbbra is használhatók. Javítják és tesztelik a közlekedési jelzőlámpákat Székelyudvarhelyen, ez várhatóan ma estig tart. Az Orbán Balázs, a Nikolaj Bölcsészkú és a Veselényi Miklós utcák kereszteződésében, valamint a Vásártér és a Betlen utca találkozásánál az elmúlt hetekben nem megfelelően működtek a lámpák. A karbantartást már elvégezték, ma még a rendszert tesztelik, ezért napközben előfordulhat, hogy egyes kereszteződésekben sárgán villogó jelzés fogadja az autósokat. A három érintett csomópontban összehangolják a lámpák működését is, hogy a járműforgalomhoz igazodó váltással lehetőleg folyamatosabb legyen a közlekedés, és az egyútvonalon haladóknak ne kelljen minden kereszteződésben megállniuk. Bajnoki találkozót játszott az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának 5. fordulójában tegnap délután a bákói Aerostart fogadta a Sétatéri stadionban. Az SFC 2-0-ra nyert, a gólokat Gáspár és Fehér szerezték a 10. és a 90. percben. A hétközi fordulóban a gyergyószentmiklósi VSK szintén 2-0-ra győzött a Vítorul Onest együttese ellen. A hétvégén az SFC a Csesemé Páskán vendége lesz, Gyergyó Jászvásáron lép pályára. Ma megkezdődik a férfi kézilabda klubvilágbajnokság Egyiptomban. Pályára lép a Veszprém. A magyar csapat ma 17:30-tól az ausztrál Sydney University együttesével csap össze, ezt követően az egyiptomi Zamalek az amerikai Los Angeles-i csapat ellen lép pályára. Továbbjutás esetén a Veszprém péntektől keddig az egyiptomi Al-Ahlival, a német Füchse Berlinnel és a kuwaiti Burgannal játszik csoportmeccseket. Enyhe felmelegedés várható ma térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt többnyire tiszta lesz, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Star Rádió. Érted?
1: Oh, yeah.

0: Na, hát aki élőben követ minket Facebookon is, az már látja azt, amit én látok. Hogyha valaki csak a rádióban van, hát nem látja, de hallja. Viszont szombaton élőben fogja látni. Tamás Gábor, előadó művész, dalszerző, a vonal túlsó végén a hétvégi köztér napok szombati fellépője. Hát van már egy kicsi ideje, hogy kávéztunk itt a Rákóczi Ferenc végében. Lehet, hogy most szombaton is összehozunk. Jó reggelt, művész úr!
1: Szép jó reggelt kívánok, köszönöm a hívást, és szeretettel köszöntöm a Sztár Rádió hallgatóit.
0: Meg volt a reggeli kávé, ez Budapesten, ugye?
1: Igen, most éppen Budapesten meg volt a reggeli is, a kávé is, és jeleztétek a tegnap, hogy fogtok hívni, úgyhogy vártam a hívást.
0: Rendben, remélem össze lehet majd, össze tudunk hozni egy kávét itt udvarhelyen is, ugye?
1: Még többet is. A koncert után.
0: Rendben. Gábor, annyiszor jöttél haza, hogy tulajdonképpen melyik pillanatban érzed azt, hogy megérkeztél, amikor meglátod a táblát, hogy most nem tudom, Budapest, Románia, Kolozsvár? Amikor valaki azt mondja neked, hogy na, ígyunk meg egy kávét?
1: Hát majdnem mindegyik benne van, amit felsoroltál, de egy nagyon érdekes és jellegzetes dolog. Akkor érzem, hogy itthon vagyok, amikor a Királyhágon elkezdek ereszkedni az autóval. Megjelenik az a völgy, az a leírhatatlanul szép látvány. Valahogy onnantól kezdve érzem azt, hogy megérkeztem.
0: Mi a helyzet most veled? Mert ugye mi hallottuk, Svédország biztos nem az, ami akkor volt, amikor te oda mentél, Budapest is, de ide is hazajössz, hogy most hol élsz tulajdonképpen?
1: Tulajdonképpen egyre kevesebbet Svédországban, és hát az imént említetted, hogy már nem az, ami volt Svédország, nagyon sok szempontból szép lassan élhetetlen lesz ott az élet, de nem ezzel akarom mutatni a Sztár Rádió hallgatóit. Nagyon sokat vagyok Budapesten, tehát ez a, ha szabad így mondanom, a kis főhadiszállás, és innen turnézok Felvidékre, Vajdaságra, Kanadába, Ausztráliába, mindenfele. De legtöbbet természetesen Erdélyben.
0: Nyilván, igen.
1: És visszatérve, akárhova megyek a nagyvilágban, Erdélyt egyik se fogja helyettesíteni.
0: Még egy picit svédezünk, aztán majd áttérünk egy kicsit a dalokra, az elmúlt évtizedek hosszú-hosszú pályafutására. Mi az, amit te Erdélyből vittél magaddal Svédországba, és mi az, amit onnan hoztál haza Erdélybe?
1: Hát én úgy érzem, hogy mindenek előtt szülővárosomból, kincses Kolozsvárból vittem magammal hamuba sült pogácsa helyett, a képzeletbeli hátizsákomban azt a neveltetést, azt a szellemet, azt a magyarság tudatot, amely ott alakult ki bennem gyerekkoromtól, az a szellem, amelyben nevelkedtem. És én úgy érzem, hogy az otthonról hozott alap, neveltetés, kisebbségi sors nagyon megerősített, és egész biztos vagyok benne, hogy az életem folyamán, mert voltak ám kemény gödrök is, amelyekből ki kellett mászni, én úgy érzem, hogy ezek, amit felsoroltam neked, segítettek mindig abban, hogy valahogy visszajöjjek arra a szintre, amelyet évtizedek óta nagyon szép sikerrel, ha szabad így mondanom, képviselek, és hát a kérdés másik részére azt válaszolnám, Svédország valamikor politikai menedékjogot adott nekem, amely részben az 51-es Genfi Egyezmény értelmében, részben pedig a kisebbségi sors jogosított a politikai menedékjogra, és kétségtelen, hogy az a Svédország, ahova én szinte fél évszázada diszidáltam, az akkor egy olyan csodálatos új otthont, amely sose lett Erdély, meg anyaország, de mégis adott egy új otthont, egy lehetőséget, és nagyon sok minden tetszett nekem a svédek magatartásában, az élethez való hozzáállásukban. Mindenek előtt a szerénység, ami jellemző az északiakra, és a nagy sztárok nem repülnek el úgy, mint Európában. Ha csak annyit mondok, hogy a Europe együttes Joe Tempest névre hallgató énekesével nem egyszer kávézok bent a Stones zeneüzletben. Ugyanolyan ember, mint te, meg én, meg akárki. Ez nagyon tetszett nekem. Szabadon működhettem. Az egyedüli, amit hiányoltam, hogy magyarul nem énekeltem, énekelhettem volna, de hát nem nagyon volt ki.
0: Nem baj, van akinek énekelni magyarul világszerte, ezt meg is tetted. Amúgy több évtizede ugyanazt csinálod, amit sokan már 5 év után megunnak. Mi az, ami életben tart? Mi az, ami ösztönöz, hogy ott a helyed a színpadon? Esetleg mi az, amit mostanság tanultál meg ennyi évtized után a szakmában?
1: Igen, van ilyen is, akármilyen hihetetlen. Éppen Charlie barátommal nemrég ebédeltünk Budapesten, a Náncsi néni vendéglőjében, és azt beszéltük el, egy idősök vagyunk, egy évvel idősebb, mint én, hogy ebben a korban is új dolgokat fedez fel az ember a stúdióban, hogy így, ezzel a legátóval, ezzel a dikcióval, ezzel a prózódiával még jobban ki tudjuk fejezni, ki tudjuk énekelni, mondani valónkat. A kérdésedre egyértelmű a válasz, mi az, ami éltet? A közönség szeretete. Én ezt mindig önmagamat ismételvén, mindig elmondom, hiszen amikor a Kolozsvári Magyar Napokon például 25 ezer ember énekli a dalaidat, leengeded a mikrofont és átadod a színpadot a közönségnek. Az egy olyan érzés, amelyhez egyetlen egy érzés nem hasonlítható. Ez az, ami erőt és értelmet ad a folytatáshoz. Most volt május 17-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban Budapesten, amely immár 22 éve ad otthont új lemezeim bemutató koncertjeinek. Egy olyan koncertem, ahol olyan teltház volt, hogy több százan maradtak kin, ami azért mégiscsak
0: ő magáért beszél.
1: Nagy jelent egy előadó számára, amikor hetekkel azelőtt jelzik a kasszából a fiúk, hogy Gábor, tartsuk még egyet, mert nem lesz elég az. Tehát egyértelmű, amíg ezt érzem, hogy így várnak, és hát a tegnap felhívott Dávid Endre, alpolgármester, Kakasi Norbert, ugye az RMDSZ-es Kakasi Norbertről beszélek, és hát azt jelzik, hogy Udvarhelyen is nagyon-nagyon sokan várják a koncertet, és a múltkor 3 évvel ezelőtt ugyanezen a téren több ezren jöttek ki az imankos ideg ellenére. Én nagyon remélem, hogy ez így lesz most is, egy újabb találkozás, egy újabb együtt éneklés, és akkor mindenki úgy hagyja el velem az élen azt a teret, hogy érdemes volt újra hazajönni.
0: Lássunk egy kis kulisszatitkot. Észrevettem rajtad, hogy amikor a közönség együtt énekel veled, ugye te néha inkább figyeled őket, mint sem énekelsz, mit nézel az emberek arcán? Vagy mi, te mit élsz át ilyenkor? Amikor más énekli úgy, hogy az előadó művész a színpadon van.
1: Az imént említettem, hogy ez egy csodálatos érzés, és itt főleg az általam írt saját szerzeményekről beszélek, az ORD Szép Hazám. Gyere velem a Hargitára, Hol vagytok, régi jó barátok. Kolozsvárot jártam, én itt sorolhatnám még a dalaimat. Az egy olyan visszajelzés, amely valahol megnyugtató és csodálatos, hogy a jó Istentől ezek szerint kaptam egy olyan valamit, egy olyan kincset, amit nem fecséreltem el, és egy olyan utat jártam be hosszúra sikerült pályám folyamán, ahol Kanadától Ausztráliáig és Stockholmtól Erdélyig mindenhol a szeretetet éreztem. Azt, hogy fiatalok, középkorúak, idősek kedvelik a dalaimat, most azokról beszélek, nem a Madonna drukkerekről, vagy az AC/DC közönségéről, hanem azok, akik azt a műfajt szeretik, amelynek én egyik képviselője vagyok, szerényen mondom ezt. És akkor úgy érzi az ember, hogy megér minden fáradtságot, nem is az éneklés a nehéz, hanem a sok utazás, a szervezés, a próbák, a 24 órás repülőút Ausztráliában nem a legkellemesebb dolog, amit nem kívánok senkinek, nem szeretem. Viszont mikor ott állok, és bemondják, hogy én jövök, és felhördül a közönség, az a pillanat az, amíg élek, az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb része az életemnek immár több évtizede.
0: Mivel a beszélgetésünk végére már beállítottam, ha csak a szívünkben nem száll az idő című dal, akkor most a címből kiindulva teszem fel azt a kérdést, hogyha holnap reggel úgy ébrednél, hogy senki nem ismeri a nevedet, de a hangod megmaradt. Mit kezdenél vele előről?
1: Abszolút. Nem egy dalomban azt éneklem, hogy szívem mélyén úgy érzem, hogy ugyanezt tenném. Nagyon szép életem volt, szakmámnak köszönhetően bejárhattam a félvilágot, rengeteg barátot szereztem ezen alkalmak során, és miért csinálnék én másképp valamit? Nagyon sokat ajánlottak itt Magyarországon is, meg Svédországban is, hogy ez nagyon szép, nem akarok más stílust is megpróbálni. Én azt mondtam, hogy nem, köszönöm szépen, hiszen én úgy érzem, hogy akik szerettek engem, ezt aláhúzom, azokról, őróluk beszélek, azok éppen ezért kedvelik a dalaimat, ami miatt Tamás Gábor vagyok, és eszem ágában sincs más stílusokat kipróbálni. Mindenki abban a stílusban maradjon, ahol úgy érzi, hogy ebben tudom magamat adni, és ez számomra nagyon-nagyon fontos tényező volt mindig, és hát egyre kérem a jó Isten testi imámba, hogy még egészséget adjon nagyon sokáig, hogy ott lehessek a szívek melegében még sokáig.
0: Két kérdésem maradt, az egyik a kávézáshoz kötődik, készülök akkor én is a szombati közös kávézás, hogy mi ez a téma, amiről mondjuk velem a kávé mellett órákig tudsz beszélni, de egy újságíró soha nem kérdezné meg tőled?
1: Hát a magánéletemről én nem szoktam se Facebookon, se egyéb fórumokon nyilatkozni. Sose szerettem, rengeteg ilyen pletykalap keresett meg szenzációként, hogy nem lenne valami olyasmi, amivel felkerülhetnék a címlapokra. Ez engem nem érdekelt. Én úgy érzem, hogy a magánéletem az csak rám tartozik. Viszont, hogyha mi ketten például kávézzunk, ez más, azt csak mi ketten halljuk. Nem azért, mert titok, azért, mert nem tartozik mindenkire. Én végzem a színpadon a feladatomat. Ugyanúgy tiszteletben tartom dalaimmal, öltözékemmel, viselkedésemen. Tiszteletben tartom azt a csodálatos közönséget, amely eljön az én koncertjeimre, és megtölti a termeket, vagy remélhetőleg szombaton a teret a Betlen negyedben, és bármit kérdezhetsz, nem fogok olyat mondani, ami nagyon-nagyon meglepődnél, de például egy olyat is elmondok neked, hogy nagyon gyakran sírok például, örömömbe, bánatomban egy zeneszámot hallgatva olyan érzelmeket mozdítanak meg bennem. Én örökké egy ilyen romantikusabb, nosztalgikusabb stílus fele vonzottam, és gondolom, hogy a dalaimba is ezek érződnek, és én ezt nem szándékosan csinálom.
0: Ez vagy te.
1: Ez vagyok én, ez jön ki belőlem. Fiatal koromban a Beatles-szel, Rolling Stones-szal, Elvis-szel, Tom Jones-szal indultam, őket hallgattam, ők voltak az akkori példaképeim. De aztán elkövetkezett az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy most már kész vagyok arra, hogy a saját magam vonalára, sínjére, útjára álljak rá. És én úgy érzem, hogy amit évtizedek óta végzek, ez a munkásság.
0: Amit képviselsz?
1: Egy missziónak tekintem felkeresni a világ különböző tájaira szétszélett magyarokat, örömet szerezni nekik dalaimmal, jelenlétemmel. És én úgy érzem, hogy elég szép sikerrel teszek eleget elmeküldetésemnek.
0: Ha most mondjuk, hogy éppen a több magyarságba fogsz jönni a székelyföldivel, ezzel nincs gond. Jó, és akkor próbáljuk, hogy egy kicsit kóstoljunk bele úgy képzeletben a szombati koncertben, hogy Tamás Gábor, előadó művész, dalszerző, ott áll a színpadon, az Udvarhelyi színpadon, a Betlen egyedi parkban. Elhallgat a közönség, mert hogy fel volt konferálva a következő dal, és mielőtt elkezdenéd, mondjuk a Gyere velem a hargitára, mert az Hargita hozzánk közel van, hogy az abban a néhány másodpercben, mielőtt elkezded a dalt, mi jár a fejedben? Mi fut át ott az emeleten, ott a közönség várja a dalt, és te mindjárt kezded?
1: Ebben az esetben, ha már ezt a példát hoztad fel, hadd mondjam el azt, és itt nem udvarulni akarok az Udvarhelyi közönségnek, annak ellenére, hogy Kincses Kolozsvár születtem, és ez a szülővárosom, Udvarhely különleges helyet foglalt el a hosszúra sikerült pályám során. Nem volt olyan turném, olyan lemezbemutatóm, amiből Udvarhely kimaradt volna. Itt Udvarhelyen avattak valamikor tiszteletbeli székelyé, itt a Hargita, itt élnek a rokonaim. Valahol egy olyan köttetésem van, hogy itt érzem magam Erdélyben a legjobban, ha Erdélyi turnémon vagyok. Amikor Udvarhelyen vagyok, akkor otthon vagyok. Én nem véletlenül éppen az Udvarhelyi ezelőtt pontosan 30 évvel, és ennek egy kis jubileumát ünneplem én a szívem mélyen szombaton, hiszen pontosan 30 éve annak, hogy itt Székelyudvarhelyen a koncert után a Gizi csárdában, ott Ferenci Ferenc akkori polgármesterrel, Maszelka Jánossal, Csép Sándorral, a zenekarral. Valahogy annak az estének, meg az Ózon szállodában tett hargitai kirándulásunknak köszönhetően született meg Stockholmban való visszaérkezésem után a Gyere velem a hargitára című dal, ami kétségtelen az engem filmjelző, ha szabad így mondanom, dalaim közül az egyik legerősebb. És udvarhelyre jönni, az azt jelenti, hogy hazajönni. Mindegy, hogy László János külőjében várnak engem szeretettel, vagy éppen a hugocskám Berde Tünde, vagy sógorom, aki református lelkészként évtizedek óta hirdette az igét éppen itt a Betlen negyed kis templomában. És hát nem akármilyen érzés, és hiába állok évtizedek óta a színpadon, az ilyen általad említett pillanatok, azok olyanok, amelyek ugyanazt az izgalmat érzem, gerjesztik bennem, mintha először lépnék a színpadra.
0: Hát ennél többet gondolom csak szombat este élőben a Betlen negyedi parkban kaphatunk, úgyhogy Tamás Gábor majd ott áll a színpadon. Ennyi fért a mai beszélgetésünkben, én a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Tamás Gábor, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és akkor én csak azzal tudok búcsúzni, hogy várunk haza.
1: Én meg várok mindenkit Udvarhelyről és környékéről nagy-nagy szeretettel, gyönyörű műsorral. Már elnézést, ezt nem dicsérni akarom, hanem igyekeztem úgy összeállítani, hogy legyenek új dalok is, hiszen ahhoz, hogy valakit vagy valamit megszeressünk, meg kell ismerjük, de ott vannak a jól ismert régi melódiák, tehát én nagyon remélem, hogy a téről mindenki boldogan, jókedvel távozik majd a téről, és nem bánja meg azt, hogy szombat este engem, minket választott.
0: Várunk akkor még egyszer haza. Tamás Gábor, köszönöm a beszélgetést. Találkozunk szombaton.
1: Viszontlátásra!

0: I like music.
1: Sztárreklám. 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
4: Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Javítják a jelzőlámpákat, megváltozik a hulladékszállítás, győzött a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb drón hatolt be Románia légterébe ma reggel, ezúttal Botosán megye északi részén. A drón miatt reggel 6 óra 26 perckor Roalert riasztást adtak ki Botosán és Szucsában megye a lakosságának, miközben a román légierő két F-16-os vadászgépe is felszállt a Borcsá légibázisról. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a drón mintegy 4 percig tartózkodott a román légtérben, majd a Szucsává megyei Szolká település közelében lezuhant. Áldozatok és anyagi károk nem voltak. Elkezdődik az új szemetes kukák kiosztása és a szerződések megkötése Székelyudvarhely kertvárosi részein. Szeptember 28-a és október 3-a között naponta 10 és 18 óra között a Termés utcai parkolóban, a 2. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatti inkubátorház parkolójában, valamint az Orbán Balázs utca 100 szám alatti szépkorúak házában várják a kertes házas övezetek lakóit. A szerződéskötéshez személyi igazolvány szükséges. A Városháza tájékoztatása szerint decembertől változik a hulladékszállítás, a szolgáltató pedig előzetesen értesíti a lakókat arról, mikortól gyűjti a háztartási hulladékot az új edényekből. Addig a jelenlegi szemetes ládák továbbra is használhatók. Javítják és tesztelik a közlekedési jelzőlámpákat Székelyudvarhelyen, ez várhatóan ma estig tart. Az Orbán Balázs, a Nikolaj Bölcsészkú és a Veselényi Miklós utcák kereszteződésében, valamint a Vásártér és a Betlen utca találkozásánál az elmúlt hetekben nem megfelelően működtek a lámpák. A karbantartást már elvégezték, ma még a rendszert tesztelik, ezért napközben előfordulhat, hogy egyes kereszteződésekben sárgán villogó jelzés fogadja az autósokat. A három érintett csomópontban összehangolják a lámpák működését is, hogy a járműforgalomhoz igazodó váltással lehetőleg folyamatosabb legyen a közlekedés, és az egyútvonalon haladóknak ne kelljen minden kereszteződésben megállniuk. Bajnoki találkozót játszott az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának 5. fordulójában tegnap délután a bákói Aerostart fogadta a Sétatéri stadionban. Az SFC 2-0-ra nyert, a gólokat Gáspár és Fehér szerezték a 10. és a 90. percben. A hétközi fordulóban a Gyergyószentmiklósi VSK szintén 2-0-ra győzött a Vítorul Onest együttese ellen. A hétvégén az SFC a Csesemé Páskán vendége lesz, Gyergyó Jászvásáron lép pályára. Ma megkezdődik a férfi kézilabda klubvilágbajnokság Egyiptomban. Pályára lép a Veszprém. A magyar csapat ma 17:30-tól az ausztrál Sydney University együttesével csap össze, ezt követően az egyiptomi Zamalek az amerikai Los Angeles-i csapat ellen lép pályára. Továbbjutás esetén a Veszprém péntektől keddig az egyiptomi Al-Ahlival, a német Füksze Berlinnel és a kuwaiti Burgánnal játszik csoportmeccseket. Enyhe felmelegedés várható a térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt többnyire tiszta lesz, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20-szá, telefon 0758 22 88 30.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban

0: is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areó élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: Yeah, man, it's like the

0: I like music.
1: Sztár reklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Javítják a jelzőlámpákat, megváltozik a hulladékszállítás, győzött a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb drón hatolt be Románia légterébe ma reggel, ezúttal Botosán megye északi részén. A drón miatt reggel 6 óra 26 perckor Roalert riasztást adtak ki Botosán és Szucsában megye lakosságának, miközben a román légierő két F-16-os vadászgépe is felszállt a Borcsá légibázisról. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a drón mintegy 4 percig tartózkodott a román légtérben, majd a Szucsává megyei Szolká település közelében lezuhant. Áldozatok és anyagi károk nem voltak. Elkezdődik az új szemetes kukák kiosztása és a szerződések megkötése Székelyudvarhely kertvárosi részein. Szeptember 28-a és október 3-a között naponta 10 és 18 óra között a Termés utcai parkolóban, a 2. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatti inkubátorház parkolójában, valamint az Orbán Balázs utca 100 szám alatti szépkorúak házában várják a kertes házas övezetek lakóit. A szerződés kötéshez személyi igazolvány szükséges. A Városháza tájékoztatása szerint decembertől változik a hulladékszállítás, a szolgáltató pedig előzetesen értesíti a lakókat arról, mikortól gyűjti a háztartási hulladékot az új edényekből. Addig a jelenlegi szemetes ládák továbbra is használhatók. Javítják és tesztelik a közlekedési jelzőlámpákat Székelyudvarhelyen, ez várhatóan ma estig tart. Az Orbán Balázs, a Nikolai Bölcsescu és a Veselényi Miklós utcák kereszteződésében, valamint a Vásártér és a Betlen utca találkozásánál az elmúlt hetekben nem megfelelően működtek a lámpák. A karbantartást már elvégezték, ma még a rendszert tesztelik, ezért napközben előfordulhat, hogy egyes kereszteződésekben sárgán villogó jelzés fogadja az autósokat. A három érintett csomópontban összehangolják a lámpák működését is, hogy a járműforgalomhoz igazodó váltással lehetőleg folyamatosabb legyen a közlekedés, és az egyútvonalon haladóknak ne kelljen minden kereszteződésben megállniuk. Bajnoki találkozót játszott az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának 5. fordulójában tegnap délután a bákói Aerostart fogadta a Sétatéri stadionban. Az SFC 2-0-ra nyert, a gólokat Gáspár és Fehér szerezték a 10. és a 90. percben. A hétközi fordulóban a gyergyószentmiklósi VSK szintén 2-0-ra győzött a Vítorul Onest együttese ellen. A hétvégén az SFC a Csesemé Páskán vendége lesz, Gyergyó Jászvásáron lép pályára. Ma megkezdődik a férfi kézilabda klubvilágbajnokság Egyiptomban. Pályára lép a Veszprém. A magyar csapat ma 17:30-tól az ausztrál Sydney University együttesével csap össze, ezt követően az egyiptomi Zamalek az amerikai Los Angeles-i csapat ellen lép pályára. Továbbjutás esetén a Veszprém péntektől keddig az egyiptomi Al-Ahlival, a német Füchse Berlinnel és a kuwaiti Burgánnal játszik csoportmeccseket. Enyhe felmelegedés várható ma térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt többnyire tiszta lesz, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: gyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Mekkora sláger a 29 éves Luis Capalditól, a skót énekestől, aki 2019 márciusában kislemeze, ugye a Someone You Loved első helyig jutott a brit kislemez listán, ahol 7 hetet töltött, majd ugyanezen évben, novemberben elérte az első helyet a Billboard 600-on is. Hát ez volt jelölve, ez a dal, az év dala díjra, és... Megnéztem gyorsan a YouTube csatornát, 1,3 milliárdan nézték meg már ezt a videoklipet, hallgatták meg azt a dalt, aminek a címe az, hogy Valaki, akit szerettél. Volt szerencsém ezt a dalt élőben is meghallgatni Kolozsváron, augusztus első hétvégén az Untold Fesztiválon. Nagyon-nagyon szép volt, nagyon sokan voltak, és mai napig jó érzéssel tölt el ez a koncert. Hát remélem, hogy jó érzés lesz nektek és a sztár délután, minden egyes pillanata, minden egyes zenéje, még hogyha ilyen szomorkás, álmos időnk is van, még mindig szeptember 24-én, megyünk egészen 17 óráig tovább a jó dalokkal, a mikrofonnál Bedő Erika. Pörgetjük a hangulatot, itt van a Vénusz felvétel, aztán Samantha Fox is énekelni fog. Tartsatok velem!

egész nap. Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

és Julia betétdala, ha lehetsz király, szeretjük ezt a dalt. Fél egy múlt, egy perccel királyok lehetünk, főleg a névnaposaink. Szeptember 24-én Mercedes és Gellért névnap van. Na Gellértet ismerek, 2-3-at is itt Székelyudvarhelyen, de biztos, hogy sokkal több van. Nézzük a Gellérteket, német eredetű ez a név, és azt írják, hogy komoly természetű, aki szívesebben tölti egyedül idejét gondolatai társaságában, mint másokkal. Na ez már kezdésből nem jó. Tehát nem társasági lény Gellért, nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkezik viszont, jól bánik a szavakkal, ugyanakkor nem szeret magántermészetű dolgairól beszélni, még akkor sem, ha az célszerű lenne. Bár pontosan tisztában van vele, hogy az adott helyzet milyen szavak használatát követelné meg tőle, olykor mégis előfordul, hogy hirtelen képtelen megtalálni az elvárt kifejezéseket, és ilyenkor túl nyersen fogalmaz. Hát kedves Gellért, légy egy picit társasági lény. Én kívánok boldog névnapot, Isten éltesse őket sokáig, holnap Kendéket köszöntünk, holnap után Justinákat ünneplünk, és 2 nap múlva pedig Adalbert névnap lesz. Gorgon City érkezik, Katie Mendittával közösen. Egy 12 éves dal, még emlékszem, hogy mikor egyetemisták voltunk Kolozsváron, akkor erre buliztunk.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul. Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.
9: Reklám után és a híradó előtt 12 óra 48 perckor nézzük a legfrissebb infókat, a legfrissebb híreket. Hát épp olvasom, hogy kétszer annyi medveriasztás van Hargita megyében, mint tavaly ilyenkor, és le is írták, összesítették a legforgalmasabb helyszíneket, hiszen a 112-es segélyhívó számra beérkezett jelentésekből ezt meg tudták csinálni. Hamarosan, már mint a következő órában erről fogunk beszélgetni, egy picit nézzük az adatokat, nézzük a helyszíneket, a településeket és a konkrét számokat is. Nyilván ezzel sokra nem megyünk, de legalább tudjuk, hogy hol voltak forgalmasabbak az útszakaszok. Jegyeket, bérleteket, 4-es street felvételével fogunk tovább menni. Itt lesz Láttó Lukálá és Galántis David Getta, valamint Little Mix is a híradó előtt.

vitámabb. Star Radio 100.8.

0: Javítják a jelzőlámpákat, megváltozik a hulladékszállítás, győzött a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Újabb drón hatolt be Románia légterébe ma reggel, ezúttal Botosán megye északi részén. A drón miatt reggel 6 óra 26 perckor Roalert riasztást adtak ki Botosán és Szucsáván megye lakosságának, miközben a román légierő két F-16-os vadászgépe is felszállt a Borcsá légibázisról. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a drón mintegy 4 percig tartózkodott a román légtérben, majd a Szucsáván megyei Szolká település közelében lezuhant. Áldozatok és anyagi károk nem voltak. Elkezdődik az új szemetes kukák kiosztása és a szerződések megkötése Székelyudvarhely kertvárosi részein. Szeptember 28-a és október 3-a között naponta 10 és 18 óra között a Termés utcai parkolóban, a 2. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatti inkubátorház parkolójában, valamint az Orbán Balázs utca 100 szám alatti szépkorúak házában várják a kertes házas övezetek lakóit. A szerződéskötéshez személyi igazolvány szükséges. A Városháza tájékoztatása szerint decembertől változik a hulladékszállítás, a szolgáltató pedig előzetesen értesíti a lakókat arról, mikortól gyűjti a háztartási hulladékot az új edényekből. Addig a jelenlegi szemetes ládák továbbra is használhatók. Javítják és tesztelik a közlekedési jelzőlámpákat Székelyudvarhelyen, ez várhatóan ma estig tart. Az Orbán Balázs, a Nikolai Bölcsescu és a Veselényi Miklós utcák kereszteződésében, valamint a Vásártér és a Betlen utca találkozásánál az elmúlt hetekben nem megfelelően működtek a lámpák. A karbantartást már elvégezték, ma még a rendszert tesztelik, ezért napközben előfordulhat, hogy egyes kereszteződésekben sárgán villogó jelzés fogadja az autósokat. A három érintett csomópontban összehangolják a lámpák működését is, hogy a járműforgalomhoz igazodó váltással lehetőleg folyamatosabb legyen a közlekedés, és az egyútvonalon haladóknak ne kelljen minden kereszteződésben megállniuk. Bajnoki találkozót játszott az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának 5. fordulójában tegnap délután a bákói Aerostart fogadta a Sétatéri stadionban. Az SFC 2-0-ra nyert, a gólokat Gáspár és Fehér szerezték a 10. és a 90. percben. A hétközi fordulóban a Gyergyószentmiklósi VSK szintén 2-0-ra győzött a Vítorul Onest együttese ellen. A hétvégén az SFC a Csesemé Páskán vendége lesz, Gyergyó Jászvásáron lép pályára. Ma megkezdődik a férfi kézilabda klubvilágbajnokság Egyiptomban. Pályára lép a Veszprém. A magyar csapat ma 17:30 az ausztrál Sydney University együttesével csap össze, ezt követően az egyiptomi Zamalek az amerikai Los Angeles-i csapat ellen lép pályára. Továbbjutás esetén a Veszprém péntektől keddig az egyiptomi Al Ahlival, a német Füchse Berlinnel és a kuwaiti Burgánnal játszik csoportmeccseket. Enyhe felmelegedés várható a térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt többnyire tiszta lesz, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazurt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Master is a felvétele, szeptember 24-én, már kis péntek van. Medvés hírek azok mindig voltak, vannak és lesznek is, összesítés következik, mert hogy kétszer annyi medveriasztás van Hargita megyében, mint tavaly ilyenkor. Nézzük az év elejétől szeptember 22-éig 466 medvékkel kapcsolatos bejelentést kaptak a hatóságok, míg 2025 azonos időszakában, tehát tavaly szeptember 22-éig 226 volt csupán, tényleg duplája és kétszerese. Szeptember 1 és 22-e között ebben a hónapban 40 alkalommal riasztották medvék miatt a csendőröket, több mint kétszer annyiszor, mint egy évvel korábban, amikor csupán 19 bejelentés érkezett. Összesítették a hírportálok. A legtöbb riasztást Borszékről, onnan volt 7, Parajdról 4, Tusnádfürdőről 3, Oroszhegyről 3, Gyergyószentmiklósról 3, és szintén 3 Maroshévízről. A listán van még a következő helyszín. Balánbánya, Székelykeresztúr, Galócás, Gyergyószárhegy, Csíkszentlélek, Csíkszereda, Csíkszentimre, Salamás, Madéfalva, Gyergyótölgyes, Tusnád és Zetelaka. Innen is érkeztek bejelentések. A szeptemberi 40 esetből 6-nál volt szükség a csendőrök tényleges beavatkozására. 4 alkalommal hang- és fényjelzésekkel hajtották vissza a medvéket az erdőbe, mit sem ér, hiszen 2 nap múlva ismét ott a településen. Aztán 2 esetben Csíkszentléleken és Oroszhegyen a vadállatok kilövéséről döntöttek. Helyes. 5 esetben a medvéket természetes élőhelyükön észlelték, és nem jelentettek közvetlen veszélyt a lakosságra, ezért nem küldtek járőrt. A Hargita megyei csendőrség pedig továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy kizárólag valós veszélyhelyzetben hívják a 112-es segélyhívó számot. Viszont ez az összesítés, ez ugye szeptemberre van, itt Székelyudvarhelyen nincs a listán, habár az elmúlt hónapokban és hetekben rengeteg probléma volt Székelyudvarhelyen is, én nem hiszem el, hogy nem volt bejelentés. Nagyon sok volt innen, valószínű, hogy a szeptemberi összesítést nézték csak, de hát ugye láttuk, hogy néhány nappal ezelőtt a városközpontban is járt, csak nem tárcsázta senki a 112-es segélyhívó számot. Tehát ez most annyira hihető ez az összesítés, hogy ennek körülbelül dupláját kell elképzelni, akkor, amikor nem értesíti senki a hatóságot, ugyanúgy járkálnak a medvék a településeken, szóval lehet, hogy 10-szer ennyi bejelentés lenne, hogyha minden egyes észlelésnél tárcsázná mindenki a 112-es segélyhívó számot. Én pedig minden egyes dolt szeretettel hozok. 1993-ból érkezik Capella felvétele, a medvékről pedig hát egyelőre ennyi a hír.

Gond Zsuzsa felvétel 1997-ből, Bosszon dala után meghallgatjuk rögtön. Előtte viszont egy érdekesség, mert hogy olyan nagy kürtős kalácsokat, meg lángosokat látok itt a Maszonon, hogy ez valami hihetetlen. Édes óriások Sepsiszentgyörgyön, ezzel a címmel lehet olvasni erről, mert kürtős kalácsból, tömbháznyi lángosból pedig asztalnyi készül. Ha valaki a következő napokban Sepsiszentgyörgy főterén jár, hát alig ha tud majd úgy végig sétálni, hogy ne érezze a frissen sült kürtős kalács illatát, ugyanis holnaptól vasárnapig tart a 8. Kürtős Kalács Fesztivál és a hagyományos őszi vásár, amely idén is jóval többet kínál egyszerű gasztronómiai eseménynél. Hozom hamarosan a részleteket, hogy mekkora kürtősökről és lángosokról beszélünk. Óriási, tényleg. Szerintem a világon mindenki megnézhetné és meg is kóstolhatná ezt a finomságot. Most meg is kívánhattuk. Desszertnek ebéd után simán jöhetne egy kürtős kalács vagy egy jó lekváros lángos.

0: Velvet felvétele. Bagosi érkezik, 3:42 lesz 2 perc múlva, hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek Katona Zolitól. Sepsi-Szentgyörgyi programot ajánlok, hogyha arra jártok és a főtéren lesztek, akkor úgy sétáljátok, hogy frissen sült kürtős kalács illata fogja bejárnia a teret. Tavaly egy 21 méteres süteménnyel már felállított egy rekordot egy kürtős kalács csapat, most 4 méterrel hosszabbra törekednek, tehát 25 méteres kürtős kalácsot szeretnének ezen a hétvégén készíteni, az nagyon nagy. De nem ez lesz az egyetlen méretes fogás, a szervezők ugyanis elkészítik a Székelyföld legnagyobbjaként beharangozott lángost is, amelynek átmérője 1 méter lesz. Most képzeljétek el, 1 méteres lángos ott van előttetek, hát alig férnél az asztalon, mindenki jól lakna az irodában, a cégnél, közösen lehetne lángost tenni igazából. Ez már inkább egy kisebb asztal, ugye, mint egy hagyományos lángos, és természetesen majd Sepsi-Szentgyörgyön a közönség meg is kóstolhatja. A fesztivál középpontjában azonban továbbra is a kürtős kalács sütőverseny áll. Idén 17 csapat jelentkezett, Kovászna, Hargita, Maros és Máramaros megyéből is, tehát 5-tel több, mint tavaly. 2 kategóriában fogják összemérni tudásukat, külön versenyeznek a hagyományos receptekkel, illetve az újra gondolt változatokkal. Mennyi finom kürtős kalács lesz majd Sepsi-Szentgyörgyön ezen a hétvégén? Az elmúlt években készült már szalonnás, sonkás, sajtos, medvehagymás kürtős kalács is. Valahogy ezt nem tudom elképzelni, valamiért mindig az édes ízvilág jut eszembe a kürtős kalásról, de valószínű, hogy nagyon-nagyon finom lehet például egy medvehagymás, sajtos, szalonnás kürtős kalács. Hát miért ne lehetne tovább gondolni Székelyföldön a kürtős kalácsot, meg amúgy is a gyökerei a kürtős kalácsnak Székelyföldhöz köthetőek. És volt, amikor ehető aranyfóliával borított aranykürtőst is árvereztek, és a bevételt jótékony célra ajánlották fel már ezen a fesztiválon Sepsi-Szentgyörgyön, úgyhogy volt ott már minden. Az idei verseny végén az is eldől, hogy melyik sütemény viselheti az év székelyföldi kürtős kalácsa címet. Ezt már csak hétfőn tudjuk meg, úgyhogy a hétfői sztár délutánban biztos vagyok benne, hogy lesz szó arról, hogy hogy sikerült a 25 méteres kürtős kalács is, és ki nyerte meg. Érkezik Sanyi, itt van 2017-ből az a bagosi dal, amit itt június utolsó hétvégéjén is elénekelt a Gyergyószel Miklósi zenekar, és Norbi is itt járt a stúdióban.
1: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és hallgassátok a dalainkat a Sztár Rádióban.

0: like music. Sztár reklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Gyrosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
3: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kösz vagy újíts meg egy akcióban résztvevő Omnia Sig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. Omnia Sig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
0: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: 10 lej felett van a benzinára, kétszeresére nőtt a medvebejelentések száma, megkezdte a bajnokságot az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Csekély az esélye, hogy a PSZD-sek megszavazzák Siegfried Murechan kormányát, jelentette ki Soring Rindelnu, a szociáldemokrata párt elnöke. Grindelnu elmondta, hogy tegnap már nem beszélt telefonon Murechannal, miután hiába várta őt pártja székházában. Hozzátette, hogy a következő napokban nem lesz Bukarestben, de pártársai készek egyeztetni, ha valódi kormányprogramról folyik a tárgyalás. Grindelnu szerint a Murechan által szerda este elküldött dokumentum nem nevezhető kormányprogramnak, ugyanakkor ismét felszólította Murechant, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását. Több mint kétszeresére nőtt idén a medvék jelenlétét jelző bejelentések száma Hargita megyében a tavalyi év azonos időszakához képest. A megyei csendőrség adatai szerint szeptember 22-éig 466 alkalommal riasztották a diszpécser szolgálatot medvék miatt, míg tavaly ugyanebben az időszakban 226 ilyen hívást jegyeztek. Szeptember első 22 napjában 40 bejelentés érkezett, szemben a tavalyi 19-szel. A szeptemberi esetek közül 6 alkalommal kellett ténylegesen beavatkozniuk a csendőröknek, a többi helyszínen az állatokat már nem találták meg. 10 lej fölé emelkedett a standard benzin literenkénti ára Székelyudvarhelyen is. A tegnapi drágítások után a legtöbb töltőállomáson már csak egy banival maradt el az ára lélektani határtól, már azonban több kútnál is átlépte azt. A MOL és a Lukoil Székelyudvarhelyi és Csíkszeredai töltőállomásain 1 liter standard benzin jelenleg 10 lej 5 baniba kerül. A gázolaj ára egyelőre nem haladta meg a 11 lejes szintet. Megkezdődött a felnőtt férfi asztali teniszbajnokság Bukarestben, az első torna első meccsén a Székelyudvarhelyi Asztali Tenisz Klub a Besztercei Glória ellen lépett pályára és 3-1 vereséget szenvedett. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat ma 16 órától a bukaresti Steaua-val játszik, holnap és szombaton 2-2 meccse van, vasárnap zárul a torna, aznap az udvarhelyiek Konstancával játszanak. Távozik az FK Csíkszereda labdarúgó csapatának a vezetőedzője, Szabó István és az FK Csíkszereda közös megegyezéssel szerződést bontott, a klub ezt ma délben jelentette be. Szabó idén nyáron vette át a csapatot irányításával 10 bajnoki mérkőzésen, mindössze 1 pontot szerzett az együttes, az utolsó helyen áll. Szintén ma jelentették be, hogy a csíkszeredai I. és Robert lett a másodosztályos Szatmárnémeti VSK labdarúgó csapatának a vezetőedzője. Ma délután is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a széljárás, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: lemezfejlesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha Finnnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
4: Jelen, akció.
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.
10: Ébren álmodtunk, énekli a TNT zenekar. 4:43 lesz most már néhány másodperc múlva. Közlekedési információkat várok a 0757 5751 71-es SMS számunkra, vagy a Star Rádió Facebook oldalán. Privátban is jelezhettek. Ma volt havi tanácsülés, ezt vissza lehet nézni Székelyudvarhely Városa Facebook oldalán. Közben pedig azt is látom, hogy... Emlékeztesselek benneteket, még 15 óráig le van zárva a Kút utca, hiszen csőtörés javítása miatt a Harvíz RT dolgozik. A munkálat ideje alatt pedig ebben az utcában szünetel a vízszolgáltatás is, úgyhogy a Kút utcában még néhány perc erejéig sem víz nem lesz, sem behajtani nem szabad. Hamarosan beszélünk arról, hogy lesz havi vásár, és beszélünk arról is, hogy ismét a hulladékoktól lehetne megszabadulni a kertvárosi részeken, de minden részletről, minden infóról hozom a pontosabb és fontosabb dolgokat így a következő percekben, a Sztár délután harmadik órájában. Még a nap is kisütött, mennyire jó időnk van. Hát mondhatni, jó időnk van.

Szóval, ahol egy férfi vár, énekelte Zséda, a magyarországi énekesnő. 14:30 van, és szeptember 24-ét írunk, közelek a hónap utolsó hétvégéje. És hogyha utolsó hétvége Székelyudvarhelyen, akkor a Portéka, mert szeptember utolsó hetében már mindig közé teszik a Városháza oldalán, hogy újra vásárt szerveznek a szombati napon. Sportos lesz ez a nap, hiszen az Ipse tömegfutás éppen ezen a hétvégén lesz, azért, hogy a vásár ne akadályozza a szaladókat, a szeptemberi Portéka a Mártonáron térre költözik. Úgyhogy eddig volt a Kossuth Lajos utcában az elmúlt hónapokban, most viszont a Patkóban lesz a Portéka, jó tágas helyen, és be lehet járni majd a központi zónát, a központi vásárt, nagyon gazdag lesz ezúttal is a felhozatal, várnak mindenkit szeretettel, tehát szeptember 26-án reggel 9 és délután 2 óra között a Mártonáron téren, ahol helyi termelőktől lehet majd vásárolni, lesz hentesáró, lesznek sajtfélék, ugye, különböző finomságok és kézműves termékek is egyaránt. Mindenfélét láthatunk ezeken a portékákon, van, hogy szétnézek, és én is látom, hogy fülbevalótól kezdve gyerekjátékokig minden is van, és mind helyi termelők és helyiek gyártják ezeket a tárgyakat, és természetesen a finomságokat is, mert a hentesáru is Hargita megyei szokott lenni, valamint a sajtfélék is Hargita megyéből vannak Udvarhelyszékről. Ha vásárolni szeretnétek, akkor szombaton Portéka. Beberek szájérkezik!

Ezt valóban énekelhetjük most már, hogy fúj meg szél, ahol érsz, mert fújdogál a szél Jócskán Székelyudvarhelyen itt délután csütörtökön. Csupán 13 Celsius fokot mérhetünk, egyáltalán nincs meleg, nem melegedünk el. Ebben a három napban, ami volt az elmúlt napokban, azt hiszem, hogy mindenki elő kellett vegye a melegebb felsőket, a füstmellényeket és a vastagabb kabátokat, legalábbis az utcán ezt látom a járókelőkön. Holnaptól egy icipici felmelegedés várható, már magasabb lesz a hőmérsékleti érték 18 fok, aztán hétvégétől már 20 fok, jövő héten pedig 20-21 fok és ragyogó napsütés, ezt várjuk, legalább kellemes őszi napunk legyen. És hogyha már ősz, akkor közzé is tették, a székelyudvarhelyi kertvárosi részeken elkezdődik az új szemetes kukák kiosztása és a szerződések megkötése, ez az időszak pedig szeptember 28-ától október 3-áig. A következők a helyszínek: Termés utca parkoló, a HBC parkoló, vagyis a Hargita Business Center, a Rákóczi Ferenc utca 84 szám és a Szépkorúak háza az Orbán Balázs utca 100 szám alatt. Naponta 10 és délután 18 óra között lehet ide ellátogatni, és feltevődik a kérdés, hogy kik számára van ez az egész program, kizárólag Székelyudvarhely kertes házas övezetének lakói részére. Kell vinni a személyi igazolványt, a szerződéskötéshez szükséges még egy telefonszám és egy e-mail cím is, decembertől pedig változik a hulladék elszállítása is, már jó előre szól az Erdélye Hargita Szerelé, a szolgáltató értesíti a lakosokat az új szemetes ládákból történő hulladékgyűjtés megkezdését. Ezt követően a szolgáltató kizárólag ezekből az edényekből fogja gyűjteni a háztartási hulladékot, és az értesítés kiadásáig a jelenlegi szemetes ládák továbbra is használatban maradnak. De bármilyen kérdésetek van, tehát hétfőtől egészen jövő szombatig a Termés utcában, a Rákóczi Ferenc utcában és az Orbán Balázs utcában is érdeklődhettek, hiszen ott lesz az Erdélye Hargita, és mindenki segítséget kérhet tőlük. Érkezik Alok, Joel Corey remixe, megyünk egy picit pörgősebb dalokkal tovább, még a Sztár délután 3. órájának az utolsó perceiben.

0: I like music. Sztárreklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

0: 10 lej felett van a benzinára, kétszeresére nőtt a medvebejelentések száma, megkezdte a bajnokságot az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Csekély az esélye, hogy a PSZD-sek megszavazzák Siegfried Murechan kormányát, jelentette ki Szorin Grindelnu, a szociáldemokrata párt elnöke. Grindelnu elmondta, hogy tegnap már nem beszélt telefonon Murechannal, miután hiába várta őt pártja székházában. Hozzátette, hogy a következő napokban nem lesz Bukarestben, de pártársai készek egyeztetni, ha valódi kormányprogramról folyik a tárgyalás. Grindelnu szerint a Murechan által szerda este elküldött dokumentum nem nevezhető kormányprogramnak, ugyanakkor ismét felszólította Murechant, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását. Több mint kétszeresére nőtt idén a medvék jelenlétét jelző bejelentések száma Hargita megyében a tavalyi év azonos időszakához képest. A megyei csendőrség adatai szerint szeptember 22-ig 466 alkalommal riasztották a diszpécser szolgálatot medvék miatt, míg tavaly ugyanebben az időszakban 226 ilyen hívást jegyeztek. Szeptember első 22 napjában 40 bejelentés érkezett, szemben a tavalyi 19-szel. A szeptemberi esetek közül 6 alkalommal kellett ténylegesen beavatkozniuk a csendőröknek, a többi helyszínen az állatokat már nem találták meg. 10 lej fölé emelkedett a standard benzin literenkénti ára Székelyudvarhelyen is. A tegnapi drágítások után a legtöbb töltőállomáson már csak egy banival maradt el az ára lélektani határtól, már azonban több kútnál is átlépte azt. A MOL és a Lukoil Székelyudvarhelyi és Csíkszeredai töltőállomásain 1 liter standard benzin jelenleg 10 lej 5 baniba kerül. A gázolaj ára egyelőre nem haladta meg a 11 lejes szintet. Megkezdődött a felnőtt férfi asztali teniszbajnokság Bukarestben, az első torna első meccsén a Székelyudvarhelyi Asztali Tenisz Klub a Besztercei Glória ellen lépett pályára és 3-1-re vereséget szenvedett. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat ma 16 órától a bukaresti Steaua-val játszik, holnap és szombaton 2-2 meccse van, vasárnap zárul a torna, aznap az udvarhelyiek Konstancával játszanak. Távozik az FK Csíkszereda labdarúgó csapatának a vezetőedzője. Szabó István és az FK Csíkszereda közös megegyezéssel szerződést bontott, a klub ezt ma délben jelentette be. Szabó idén nyáron vette át a csapatot, irányításával 10 bajnoki mérkőzésen mindössze 1 pontot szerzett az együttes, az utolsó helyen áll. Szintén ma jelentették be, hogy a csíkszeredai I. és Robert lett a másodosztályos szatmárnémeti VSK labdarúgó csapatának a vezetőedzője. Ma délután is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a széljárás, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
2: Ez a Sztár délután.

Nyomod a gázt? A gázt azért ne nyomjátok óvatosan, csak így 3 óra után is hamarosan csúcsforgalom Székely udvarán a Kuplung zenekar énekelt. A Hogyan tudnék élni nélküled című filmből ismert Kuplung zenekar, ami eredetileg ugye fiktív zenekar, Marics Peti, Ember Márk és Királdi Marcell tagokból áll. Demjén Ferenc dalaira épülő filmben szereplő együttes volt, és a film sikere után a közönség annyira megszerette őket, hogy a filmbeli zenekarból valódi koncertzenekar lett. Tehát 3 saját daluk van már, ezeket a Kuplung dalokat pedig a YouTube és a Spotify csatornákon meg tudjátok hallgatni, meg tudjátok nézni, mert hogy videoklip is van. 2026-ban már ugye saját számokat is kiadtak, ez volt az első dal, a Nyomod a gázt, amelyhez videoklip is készült, aztán 2026. augusztusára már 3 saját dallal büszkélkedhetnek, és ha ez még nem lenne elég, akkor élő koncertet is fognak tartani, de olyannyira sikeresek ezek a koncertjeik, hogy dupláznak az arénában Budapesten. November 6-án és 7-én a Papp László Budapest sportarénában fognak adni koncertet. Rögtön 2 arénás dátumot is meghirdettek. Az első koncertre már abszolút nincsenek jegyek, a második koncertre talán még valamennyi van, ha jól láttam, úgyhogy aki lemaradt volna, az még meg tudja vásárolni a novemberi budapesti koncertjükre a belépőket, hiszen miért nem mennénk Marics Peti, Ember Márk és Királdi Marcell előadásra, koncertre, és a Hogyan tudnék élni nélküled film szereplői is ott lesznek, tehát Töröcsik Franciska és a többi hölgy is énekelni fog. Ha minden igaz, akkor akkor rengeteg vendégük lesz a színpadon, 18 órától fognak kezdődni a koncertek. Több embertől hallottam, hogy ott lesznek Udvarhelyről is, és én remélem, hogy jó lesz. Nekem már a jegyem megvan. Hogyha nektek is kell, akkor be kell szerezni.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Hát nem tudom, láttátok-e a polgármesterünk videóját a szobor üggyel kapcsolatban, mert hogy ismét Célkeresztben a Vándorszékely széke udvarhelyen áll a bál a városban, miután az Arad megyei törvényszék szeptember 15-i alapfokú ítéletében arra kötelezi az önkormányzatot, hogy az emlékezés parkjában 2004 májusa óta álló Vándorszékely hazatalál feliratú szobrot távolítsa el. Ezt még idén tavasszal követelte a polgármesteri hivataltól az aradi antiszemitizmus és legionárius eszmék megelőzéséért és leküzdéséért egyesület, amelynek meggyőződése, hogy az alkotás a Romániában háborús bűnösként számon tartott Vas Albert írót ábrázolja, ezért különösen a 2002-es évi 31-es sürgősségi kormányrendeletet tavaly decemberben módosító és kiegészítő törvény értelmében nincs helye a közterületen. 2006 elején már az Elie Wiesel Országos Holokausz Kutató Intézet, majd a Szármi-Szegetúza Kulturális Alapítvány is kifogásolta az általuk Vas Albert szobornak tekintett köztéri művet. A frissiben 2025-ben alapított felszólítás egyébként Nyírő József székelyudvarhelyi szobrára is vonatkozik, azt állítva, hogy a széke író önkény uralmi rendszer fenntartásában működött közre, és hasonló logikával ugyanezt kérte a Jászvásári önkormányzattól is, tehát nem csak Székelyudvarhelytől, hanem Jászvásártól is, de ennek csak a moldvai megye székhely tett eleget, a széke anyaváros székelyudvarhely ugye nem. Ezért fordult törvényszékhez. És nézem közben, mert hosszú a cikk, hogy még mi mindent kell elmondani, ami lényegesebb. Ezekre és egyéb szempontokra alapozva többek között azzal érveltek, hogy a Magyar Honvédség által 16 helységben elkövetett atrocitások tárgyalására, az idézésekre, védők kirendelésére, vádismertetésre, a vádlottak meghallgatására, a tanúvallomásokra, a vádbeszédre mindössze 16 nap jutott. A tárgyaláson a távol lévő vádlottaknak nem volt védőügyvédjük, és nem voltak tanúik. És még itt nagyon-nagyon sok pontot felsorol, és részletesen leírja, hogy ez mi minden, ami az elmúlt években zajlik a szoborral kapcsolatban, hogy Amerikában például másképp látták, itthon meg másképp látják, és most ismét fel van szólítva Székelyudvarhely, hogy távolítsák el ezt a szobrot. Közben feltevődik a kérdés, hogy ki is a Vándorszékely. Hát ugye Vas Albertre vonatkozik, akire a 80 éve kimondott halálos ítélet érvényben van, azaz a háborús bűnösség jogi bélyege ma is rátapadt, tehát köztéren nem lehet szobra. Csak hogy akad egy bökkenő, az inkriminált székelyudvarhelyi alkotáson sehol sem írja a nevét. Azon csak annyi szerepel, Vándorszékely hazatalál. És ez nem egyértelmű, tehát nem írja rajta, hogy Vas Albert. Szakács Pál István pedig a világban szétszóródott székelységet jelképezi szerinte ez a szobor, és persze mondhatják, hogy Solymári és Nagytatádi hasonmásain egészen pontosan a talapzataikon már a Vas Albert olvasható, és leplezhetnék le így. Az udvarhelyiek elvileg nem felelhetnek azért, hogy hozzájuk képest egy, illetve három évvel később máshol valakik miként értelmezték. Az, hogy hogyan értelmezték, az nem a székelyudvarhelyiek problémája. És egyenesen azt is mondta a polgármester, hogy papírjuk van arról, hogy a műalkotás nem Vas Albertet ábrázolja, és ezt már 2004-ben is határozottan állította a város akkori polgármestere. Úgyhogy nincs, amit tegyenek, és nem tudják azt a szobrot eltávolítatni, mert konkrétan nem Vas Albertet ábrázolja mi szobrunk a szobor parkban. Meg amúgy tényleg, ha arra jártok, akkor nézzetek be, rég voltam például én is, és jó eső érzés mindig elcsodálkozni, hogy milyen szép szobraink vannak ott a városközpontban. A lényeg, hogy nem kell félni, meg lesz védve az a szobor, meg lesz védve a Vándorszékely feliratú alkotás.

0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: When the sun goes down,

DJ Bobo, retrosztunk egy picit, everybody, azaz mindenki. Hát mindenki jelentkezhet pedagógus képzésre, vándor táncházra, mert hogy udvarhelyszéken ez lesz. Volt ma sajtótájékoztató Székelyudvarhelyen, a Hagyományok Háza Villanytelep utcai épületében tartották. Ott volt Orendi István, Kinda Botond és Tamás Vanda, az Udvarhely Néptáncműhely, a Kaszaj Egyesületet és az Erdély Hagyományok Háza Alapítvány képviseletében. Elhangzott, hogy mind a három egy közös célt képvisel. Közös erővel megnyerni az udvarhelyszéki közönséget a rendszeres hagyományápolásnak. A hagyományápolás az nagyon fontos itthon Székelyföldön, Székelyudvarhelyen is, és indul az új évad. A tevékenységeik zöme a nemrég belakott Villanytelep utcai székházban fog zajlani, ahol hetente általában mintegy 600-700 ember fordul meg, és különböző programok vannak, a legkisebbektől kezdve a felnőttekig minden korosztályt meg szoktak szólítani. Van mesés, zenés, táncháza kicsiknek, kézműves tevékenységek, gyógynövényes képzés, akár tipegő táncház, táncoktatás kezdő és haladó csoportokban iskolásoknak, fiatal felnőtteknek és felnőtteknek is külön, valamint népzene, oktatás és táncház. Mostantól kezdve minden csütörtökön. Együttműködtetik a Tarisznyás Néptánc Együttest, amely bevallottan az Udvarhely Néptánc műhely utánpótló csapata, és jelenleg előválogatásra várnak táncolni már tudó középiskolásokat. Aki szeret néptáncolni, az jelentkezhet is. És vannak újdonságok is idéntől az új évadban, erről hozok néhány információt, hogy milyen programokra lehet ellátogatni, milyen hobbit lehet beiktatni a szürke hétköznapokba. Itt Székelyudvarhelyen rengeteg lehetőség van erre, hogy egy picit kikapcsolódjunk, kikapcsoljunk, és munka után talán még jól is érezzük magunkat valahol. Regina érkezik a reklámok előtt. The day will come, you can't escape, not even from yourself.

0: think, you realize that when you lose things, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: I like music.
2: Star reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a csont és bőr nélküli felső csirkecombra 100 gramonként 2 lej 49 banért a Lidl Plus-szal, a piros sajtra 100 gramonként 2 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és a puffinált tradicionális mintás konyhai papírtőlőre 9 lej 99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
8: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
2: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.
10: Star Rádió.
9: Star Rádió.
11: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: 10 lej felett van a benzinára, kétszeresére nőtt a medvebejelentések száma, megkezdte a bajnokságot az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Csekély az esélye, hogy a PSZD-sek megszavazzák Siegfried Murechan kormányát, jelentette ki Szorin Grindelnu, a Szociáldemokrata párt elnöke. Grindelnu elmondta, hogy tegnap már nem beszélt telefonon Murechannal, miután hiába várta őt pártja székházában. Hozzátette, hogy a következő napokban nem lesz Bukarestben, de pártársai készek egyeztetni, ha valódi kormányprogramról folyik a tárgyalás. Grindelnu szerint a Murechan által szerda este elküldött dokumentum nem nevezhető kormányprogramnak, ugyanakkor ismét felszólította Murechant, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását. Több mint kétszeresére nőtt idén a medvék jelenlétét jelző bejelentések száma Hargita megyében a tavalyi év azonos időszakához képest. A megyei csendőrség adatai szerint szeptember 22-éig 466 alkalommal riasztották a diszpécser szolgálatot medvék miatt, míg tavaly ugyanebben az időszakban 226 ilyen hívást jegyeztek. Szeptember első 22 napjában 40 bejelentés érkezett, szemben a tavalyi 19-szel. A szeptemberi esetek közül 6 alkalommal kellett ténylegesen beavatkozniuk a csendőröknek, a többi helyszínen az állatokat már nem találták meg. 10 lej fölé emelkedett a standard benzin literenkénti ára Székelyudvarhelyen is. A tegnapi drágítások után a legtöbb töltőállomáson már csak egy banival maradt el az ára lélektani határtól, már azonban több kútnál is átlépte azt. A MOL és a Lukoil Székelyudvarhelyi és Csíkszeredai töltőállomásain 1 liter standard benzin jelenleg 10 lej 5 baniba kerül. A gázolaj ára egyelőre nem haladta meg a 11 lejes szintet. Megkezdődött a felnőtt férfi asztali teniszbajnokság Bukarestben az első torna első meccsén, a Székelyudvarhelyi Asztali Tenisz Klub a Besztercei Glória ellen lépett pályára és 3-1-re vereséget szenvedett. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat ma 16 órától a bukaresti Steaua-val játszik, holnap és szombaton 2-2 meccse van, vasárnap zárul a torna, aznap az udvarhelyiek Konstancával játszanak. Távozik az FK Csíkszereda labdarúgó csapatának a vezetőedzője, Szabó István és az FK Csíkszereda közös megegyezéssel szerződést bontott, a klub ezt ma délben jelentette be. Szabó idén nyáron vette át a csapatot irányításával 10 bajnoki mérkőzésen, mindössze 1 pontot szerzett az együttes, az utolsó helyen áll. Szintén ma jelentették be, hogy a csíkszeredai I. és Robert lett a másodosztályos szatmárnémeti VSK labdarúgó csapatának a vezetőedzője. Ma délután is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a széljárás, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, kosságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
2: Ez a Sztár délután.

Ezt a zenét egy hamar nem kell énekeljük, vagyis énekelni énekelhetjük, de nem leszünk sem nyári gyerekek, és még csak a Balaton partján sem fogunk tartózkodni. A következő hideg időkben, hideg hónapokban, jelenleg is 14 fok van jelenleg Udvarhelyen, max melengedtük a lelkünket ezzel a nyárias dallal, és nosztalgiáztunk a Balatonról. A Sztár délután utolsó órájába léptünk, szólnak a jó dalok továbbra is, vezetés, munka, vagy akár pihenés mellé.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a csont és bőr nélküli felső csirkecombra 100 gramonként 2 lej 49 banért a Lidl Plusszal, a piros sajtra 100 gramonként 2 lej 99 banért a Lidl Plusszal, és a puffinált tradicionális mintás konyhai papírtőlőre 9 lej 99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

Ez egy jó dal, és 2007-es feldolgozás. Azóta már rengeteg DJ feldolgozta ezt a felvételt, és minden egyes buliban felcsendül, szerintem már ti is hallottátok a nyár folyamán. Egy-egy partin, egy-egy fesztiválon nyilván fel fog csendülni még idén az Areós bulikban is, szerintem, mert rendszeresen szokták bejátszani az itthoni DJ-ink is. Na nézzük csak azt a sajtótájékoztatót, ami ma volt, mert hogy említettem az előző órában, Vándor Táncház lesz Udvarhelyszéken, pedagógus képzés indul, táncházakon lehet részt venni, és rengeteg programmal várnak mindenkit Székely udvarhelyen, a Hagyományok Háza Villanytelep utcai épületében. Ma tartottak sajtótájékoztatót, és elmondták azt is, hogy lesz többféle tevékenység, kézműves tevékenység, többféle táncoktatás kezdő és haladó csoportoknak, iskolásoknak, de még akár felnőtteknek is, és természetesen népzenét kedvelőknek pedig táncház is lesz rendszeresen minden csütörtökön. Érdemes ellátogatni egyébként ilyen helyre, mert feltölti, melengeti a lelkünket ezekben a hideg időkben, ami most következik, és újdonságként elmondták, hogy idéntől citera oktatással szeretnék bővíteni a népi hangszeres képzési kínálatot. A több mint 10 éves múltra visszatekintő népzene oktatás iránt nagy az érdeklődés, az előző tanéves 130 diákkal és 9 oktatóval zárták, egy másik friss kezdeményezésre pedig az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány iroda vezetője Tamás Vanda hívta fel a figyelmet, Vándor Táncházat indítanak, kiviszik tehát a környező falvakba a táncházat, és képzeljétek, ott is lehet majd táncolni esténként, tehát aki falun lakik, nem kell, hogy bejöjjön városra, nem kell, hogy ellátogasson Székelyudvarhelyre, mert vándorolni fog ez a táncház. Első körben Oroszhegyen, Varságon, Máréfalván és Felső-Boldogfalván fognak szervezni rendszeresen táncoktatással egybekötött hagyományőrző közösségi eseményt. Remek kezdeményezés, és gratulálni tudunk. Ugyanakkor Nagyvárad és Kolozsvár után az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány égisze alatt végre Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is elindul a napokban az akkreditált továbbképzés pedagógusoknak hagyományos népi játék, ének és tánc modulokban, tehát pedagógus képzésre is lehet majd jelentkezni. Összesen 60 órás a képzés, 20-25 fővel indulnak a csoportok, és a résztvevők a didaktikai karrierkártyával is fizethetnek. És a teljesen ingyenes tarisznyás néptánc együttes kivételével az összes foglalkozás egyébként adományalapú vagy anyagi hozzájáruláshoz kötött. Kiderült még az is, hogy szombat kivételével minden nap élet van a Hagyományok Házában. A Villanytelep utcában találjátok meg ezt az épületet. Naponta kell csinálni, és a hagyomány ettől marad élő, miszerint ápolni tudjuk a hagyományainkat itt Székelyudvarhelyen is, és attól leszünk igazán csak boldogak. Dánielfi és Pornograsz felvételével megyünk tovább, hát népies stílusban.

5 elmúlt 4,5 perccel szeptember 24-ét is hamarosan zárni fogjuk. Nagyon durva, hogy milyen gyorsan telik az élet, milyen gyorsan telnek a napok. Ismét péntek van, holnap ismét hétvége van, ismét elkezdünk majd egy hetet, és ez így megy tovább egész évben, lassan pedig évvégénél tartunk. Viszont az unitáriusoknál lesz most az őszi hálaadás ünnepe, ismét van amiért hálát adni, és ismét van amiért elmenni templomba úrvacsorát venni ezen a hétvégén. Sőt, ha jól látom, akkor még lesznek programok a székelyudvarhelyi belvárosi unitárius templomnál, mert hogy szeptember 25-én holnap 17 órától jótékonysági estet szervez a templom előtti tér a rendezéséért és a megújulásáért. A gyülekezet tulajdonképpen egy új közösségi teret szeretne ott létrehozni a város széles közösségének, és bő egy évszázad múltán meg is fogja valósítani Pékei Lajos építész elképzeléseit. Lesz holnap este rövid istentisztelet, azt követően az Allegra barokk lép fel Veres Viktória vezetésével, majd szeretett vendégségre fogják meghívni a vendégeket, úgyhogy aki teheti, holnap vegyen részt ezen az eseményen, a jótékonysági esten, hogy együtt legyen egy közösség. Tér székelyudvarhelyen a belvárosi unitárius templom előtt. A megfelelő előkészületek érdekében pedig kérik mindazokat, akik szeretnének részt venni az esten, hogy előzetesen jelezzék a részvételi szándékukat egy űrlap kitöltésével, és ezt az űrlapot megtalálhatjátok az élőszékelyföld.ro weboldalon. Ilyen ez az élet. Egyik nap ünneplünk, másik nap pedig mulatunk. Jön az

Oroszlán szívűek is lehetünk, ugye, főleg, hogyha még kell túlórázni, akkor oroszlán szívűek leszünk, szőrös szívűek, ha ezt leginkább a főnökökre szokták mondani. Na de aki végzett, annak jó pihenést kívánok, aki még dolgozik, kitartást és jó munkakedvet, na meg balesetmentes közlekedés mindenkinek így 5 óra magasságában, 3:45 lesz 2 perc múlva, holnap ismét sztár délután, 12 után érkezek, addig is vigyázzatok magatokra. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, sziasztok, minden jót!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: 10 lej felett van a benzinára, kétszeresére nőtt a medvebejelentések száma. Megkezdte a bajnokságot az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Csekély az esélye, hogy a PSZD-sek megszavazzák Siegfried Murechan kormányát, jelentette ki Szorin Grindelnu, a Szociáldemokrata párt elnöke. Grindelnu elmondta, hogy tegnap már nem beszélt telefonon Murechannal, miután hiába várta őt pártja székházában. Hozzátette, hogy a következő napokban nem lesz Bukarestben, de pártársai készek egyeztetni, ha valódi kormányprogramról folyik a tárgyalás. Grindelnu szerint a Murechan által szerda este elküldött dokumentum nem nevezhető kormányprogramnak, ugyanakkor ismét felszólította Murechant, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását. Több mint kétszeresére nőtt idén a medvék jelenlétét jelző bejelentések száma Hargita megyében a tavalyi év azonos időszakához képest. A megyei csendőrség adatai szerint szeptember 22-ig 466 alkalommal riasztották a diszpécser szolgálatot medvék miatt, míg tavaly ugyanebben az időszakban 226 ilyen hívást jegyeztek. Szeptember első 22 napjában 40 bejelentés érkezett, szemben a tavalyi 19-szel. A szeptemberi esetek közül 6 alkalommal kellett ténylegesen beavatkozniuk a csendőröknek, a többi helyszínen az állatokat már nem találták meg. 10 lej fölé emelkedett a standard benzin literenkénti ára Székelyudvarhelyen is. A tegnapi drágítások után a legtöbb töltőállomáson már csak egy banival maradt el az ára lélektani határtól, már azonban több kútnál is átlépte azt. A MOL és a Lukoil Székelyudvarhelyi és Csíkszeredai töltőállomásain 1 liter standard benzin jelenleg 10 lej 5 baniba kerül. A gázolaj ára egyelőre nem haladta meg a 11 lejes szintet. Megkezdődött a felnőtt férfi asztali teniszbajnokság Bukarestben az első torna első meccsén, a Székelyudvarhelyi Asztali Tenisz Klub a Besztercei Glória ellen lépett pályára és 3-1-re vereséget szenvedett. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat ma 16 órától a bukaresti Steaua-val játszik, holnap és szombaton 2-2 meccse van, vasárnap zárul a torna, aznap az udvarhelyiek Konstancával játszanak. Távozik az FK Csíkszereda labdarúgó csapatának a vezetőedzője, Szabó István és az FK Csíkszereda közös megegyezéssel szerződést bontott, a klub ezt ma délben jelentette be. Szabó idén nyáron vette át a csapatot irányításával 10 bajnoki mérkőzésen, mindössze 1 pontot szerzett az együttes, az utolsó helyen áll. Szintén ma jelentették be, hogy a csíkszeredai I. és Róbert lett a másodosztályos szatmárnémeti VSK labdarúgó csapatának a vezetőedzője. Ma délután is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a széljárás, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai fel...

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: like music. Sztárreklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kösz vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottam.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
11: Reklámot hallotta.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automoso és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automoso és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
6: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapat össze.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
9: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket!

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.